állat számára is kellemes élménynek kell lennie, hangsúlyozza dr. Bacsa Vendel Békés Csaba jegyzője, aki szerint ehhez több alapvető szabály betartása is szükséges. Úgy fogalmazott, a sétáltatás akkor marad örömteli, ha a kutyatartók ismerik az előírásokat, amelyek egy része elvárható viselkedési norma, más részét pedig jogszabályok, elsősorban szabálysértési törvény rögzítik. A jegyző kiemelte, hogy a kutyát csak olyan személy vigye sétálni, aki ismeri az állat viselkedését, tudja, hogyan reagál váratlan helyzetekben, és szükség esetén képes féken tartani. A jogszabályok pedig előírják azt is, hogy a gazdának a sétáltatás során magánál kell tartania az állat oltási könyvét. A szabálysértési törvény több olyan előírást is tartalmaz, amely a frekventált helyszíneken, például a Csaba Parkban a békés együttélést szolgálja. A kutya után keletkező üröléket a gazdának minden esetben össze kell gyűjtenie, ennek elmulasztása szabálysértésnek minősül. Szintén jogsértő, ha a kutya felügyelet nélkül, póráz nélkül kerül közterületre, vagy ha a gazda nem gondoskodik arról, hogy az állat a kerítésen belül maradjon. A tömegközlekedési eszközökön a kutyát póráz és szájkosár használatával lehet szállítani. Tilos kutyát bevinni élelmiszerárusító üzletbe és játszótérre, kivéve a vakvezető és a segítő kutyákat. A közterület felügyelők szabálysértés esetén helyszíni bírságot szabhatnak ki, amely 6500 és 65000 forint között mozoghat, ha a gazda elismeri a jogsértést. Amennyiben nem ismeri el, szabálysértési eljárás indulhat, amelyben a bírság összege akár a 400000 forintot is elérheti. Ha a kutya a gazda gondatlansága miatt visszatérően kóborol, állatvédelmi bírságot szabnak ki, amely jogszabály alapján 450000 forint. A jegyző emlékeztet, belterületen, közterületen minden kutyát kötelező pórázon tartani, mérettől függetlenül, kivételt csak az jelent, ha a gazda kézben viszi az állatot. Ha egy kutyát korábban hatósági döntéssel veszélyesnek minősítettek, számára a póráz használata minden esetben kötelező. A Békés Csabai Közgyűlés legutóbbi ülésén az egészségügyi alapellátás helyzete is napirendre került. Az önkormányzat évekkel ezelőtt indított támogatási programot a helyi házi orvosok számára, amelynek eredményességét most számokkal is értékelték. Szarvas Péter polgármester az ülésen elmondta, hogy mind az 50 házi orvosi körzet betöltött, ugyanakkor folyamatosak a változások. Az elmúlt időszakban fiatal szakemberek érkeztek a rendszerbe, így a korfa javult, de továbbra is 11 olyan orvos dolgozik, 7 házi orvos és 4 fogorvos, akik már betöltötték 65. életévüket, vagyis elérték az öregségi nyugdíjkorhatárt. A közgyűlést követő sajtótájékoztatón a polgármester és Bálint József alpolgármester is hangsúlyozta, eddig minden esetben sikerült megoldani az utánpótlást, amikor egy békés csabai házi orvos jelezte, hogy nyugdíjba vonulna. Értékelésük szerint ez a néhány éve indított támogatási programnak köszönhető. A program egyik fontos eleme a pénzbeli támogatás, amelyet a területi ellátási kötelezettség rendelkező házi orvosi szolgáltatók kapnak. A számok alapján 2025-ben 19 házi orvos részesült támogatásban, számukra összesen 10,8 millió forintot fizettek ki. 2026 első felében 13-an kaptak támogatást, összesen 10,3 millió forint értékben. A városvezetés szerint a program továbbra is fontos eszköz a békés csabai alapellátás stabil működésének fenntartásában. A békéscsabai rendőröknek hamarabb lett gyanús egy elektromos roller, mint ahogy a tulajdonos észrevette volna, hogy azt ellopták. Július 1-én este 7:30 körül az Andrássy úton igazoltattak egy rollerrel közlekedő férfit, akinél egy oldalcsípőt is találtak. A kétkerekű eredetét nem tudta igazolni, és ekkor még nem érkezett bejelentés lopásról. A rendőrök azonban úgy ítélték meg, hogy a jármű nem lehet az övé, ezért azt lefoglalták. Másnap reggel 8:15-kor egy békéscsabai nő tett bejelentést arról, hogy eltűnt a lezárt, 2 hónapja vásárolt elektromos rollere. A rendőrök fényképet mutattak neki a járműről, amelyet előző este bevitt a járőr. A nő azonnal felismerte, hogy az övé, így a lopási ügy gyorsan megoldódott. A szerszámmal a zsebében rollerező 31 éves békéscsabai férfi ellen pedig büntető eljárás indult.

0: Ünnepélyes sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megkezdődött az energetikai korszerűsítés a gyumaendrődi Rózsahegyi Kálmán általános iskolában. A több mint 534 millió forintos beruházás jelentős előrelépést hoz az intézmény működésében, korszerűbb, energiatakarékosabb és mindenki számára hozzáférhetőbb iskolai környezet jön létre. A fejlesztés a Gyulai Tankerületi Központ irányításával a Körösmenti települések fejlesztésért non-profit Kft. Konzorciumi partnerségével valósul meg. A projekt célja az energiahatékonyság javítása, a fenntartható működés erősítése és az infrastruktúra modernizálása. A rendezvényen Kepenyes András, a tankerület térségi irodájának vezetője ismertette a beruházás részleteit és a várható végeredményeket. Szedlák Réka intézményvezető az iskola történetének rövid áttekintése után arról beszélt, hogy a felújítás milyen jelentős változást hoz majd a diákok és a pedagógusok mindennapjaiba. A munkálatok még ez év őszig tartanak. A beruházás eredményeként egy modernebb, komfortosabb és gazdaságosabban fenntartható intézmény szolgálja tovább a gyomándrődi diákokat és a város közösségét. Az iskola vezetése úgy fogalmazott, hogy büszkék arra, hogy az intézmény ilyen jelentős fejlesztés részese lehet, és bíznak abban, hogy a megújult környezet még több lehetőséget biztosít majd a tanulók és a pedagógusok számára. A Szeretlek Békés Csaba Egyesület pénteken ismét véradást szervezett, ezúttal egy teljesen új helyszínen. Az Egyesület által eddig lebonyolított véradó alkalmakon összegyűlt vérrel összesen 11.451 ember életét mentették meg. A több mint 20 éve működő kezdeményezés ezúttal is várta azokat, akik karjukat nyújtva szeretnének segíteni. A véradóknak először adatlapot kell kitölteniük, majd egészségügyi szűrésen vettek részt, ahol vérnyomást mértek és ellenőriznék a hemoglobin szintet. Franko Attila, a Szeretlek Békés Csaba Egyesület elnöke elmondta, az Országos Vérellátó Szolgálat felkérésére szervezte meg az újabb nagyszabású véradást, mert nyáron is kiemelten fontos a folyamatos vérellátás biztosítása. Úgy fogalmazott, hogy ő maga és kollégái is rendszeresen adnak vért, mert fontosnak tartják, hogy személyes példával is segítsenek. Hozzátette, hogy bár sokan vannak szabadságon vagy nyaralnak, bízik abban, hogy sokan eljönnek, hiszen egyetlen véradással három ember életét lehet megmenteni. A szervezők minden véradót ajándékkal köszöntöttek, a tombola fődíja pedig a hagyományoknak megfelelően egy három fő részére szóló sétarepülés Békés Csaba felett volt. A békéscsabai 7-es számú egyéni választókerületben július 26-án időközi választást tartanak, miután a körzet korábbi képviselője Bodóczi István, akit az április 12-i országgyűlési választáson a Tiszapárt színeiben parlamenti képviselővé választottak, lemondott mandátumáról. A két tisztség összeférhetetlen, ezért vált szükségessé az időközi voksolás, amelyen 4 jelölt indul. A békéscsabai Fidesz közleményben tudatta, hogy nem indít jelöltet. A párt helyi szervezete szerint most a megújulás a legfontosabb adatok. A közleményben azt írják, olyan új ajánlatot szeretnének kidolgozni a választópolgárok számára, amely a keresztény polgári értékekre épül, és őszintén reagál azokra a kritikákra, amelyek a többségi támogatottság elvesztéséhez vezettek. Hangsúlyozták, hogy a megújulás folyamata jól halad, de még nem zárult le. A 7-es körzetben 4 jelölt szerepel majd a szavazólapon, a sorrendet a helyi választási bizottság sorsolta ki. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Mesekönyveket és plüssöket gyűjtöttek a Jópálya tábor diákjai a kórház gyermekosztályának. Első helyszínen tartották meg a Körösparti Vasutas Fúvószenekar koncertjét. Ötnapos rendészeti gyakorlaton bizonyítottak a Gál Ferenc Egyetem végzősei, napközis tábor 1000 gyermeknek az Erzsébet helyi iskolában. Már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a jópályatábort 6.-7. osztályos diákoknak, ahol a pályaorientáció mellett a társadalmi felelősségvállalás is kiemelt szerepet kapott. A fiatalok mesekönyveket, plüssjátékokat gyűjtöttek, az adományokat pedig a Békés Csabai Kórház gyermekosztályának ajánlották fel. A tábor egy héten át tanműhely és céglátogatásokkal várta a résztvevőket, többek között a Békés Csabai Média Centrum szerkesztőségében is jártak. A szervezők minden évben egy nemes ügy mellé állnak, ezúttal a Békés Vármegyei Központi Kórház dr. Réti Pál Tagkórházának gyermekosztálya kapta a felajánlásokat. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője elmondta, a diákok örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és egyetértettek abban, hogy kortársaik számára gyűjtsenek. Lelkesedésüknek köszönhetően több mint 20 csomag érkezett az átadásra. Hangsúlyozta, hogy a tábor nem csak a szakmák és a továbbtanulási lehetőségek megismeréséről szól, hanem az érzékenyítésről, önkéntességről és felelősségvállalásról is. A gyerekek egyre tudatosabban figyelnek egymásra és környezetükre, és fontos, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék azokat, akiknek szükségük van rá. A programban a kórházi látogatás mellett a Skill Laboratórium megismerése is szerepelt, mert sok diák érdeklődik az egészségügyi szakmák iránt. Az első csomagot jelképesen dr. Kolozsi Anita, a gyermekosztály Békés Csabai részlegvezető főorvosa vette át. Mint mondta, nagy örömmel fogadták a fiatalokat az intézményben. Hozzátette, hogy mindennapi céljuk, hogy barátságos környezetet teremtsenek a kisbetegek számára, és egy-egy vizsgálat vagy műtét alkalmával, bátorító figurával ajándékozzák meg őket. A plüssök folyamatosan nagy segítséget jelentenek. Külön öröm, hogy ezúttal gyerekektől érkezett az adomány, akik együtt éreznek a kórházban lévő kortársaikkal. A látogatás során a diákok az osztály működésébe is betekintést kaptak, hogy lássák, a kórházi környezettől nem kell tartani. Mit kapunk a múltból és mit hagyunk magunk után a jövőre? Erre a személyes és egyetemes kérdésre keresi a választ Bányai Inez, öltözéktervező iparművész, akinek Hagyaték című önálló kiállítása kedden délután nyílt meg a Munkácsi Mihály Múzeumban. A Zsilinszky Mihály terem megtelt élettel és színekkel, amikor nagyné Martin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte a vendégeket. A falakon és térben elhelyezett alkotások, textilkollázsok és festett bútorok, újragondolt ruhák egy sokszínű textíliákból font virágcsokorként hatottak. A tárlatot Völgyes Éva képzőművész, a Békés Csabai Evangélikus Gimnázium művészeti tagozatának nyugalmazott igazgató helyettese nyitotta meg. A kiállítás kurátora Gyarmati Gabriella művészet történész arról beszélt, hogy egy élő alkotó estében a legfontosabb feladat a művész és a házigazda intézmény elégedettségének összehangolása. Mint mondta, az anyag összeállítása számára is tartogatott meglepetéseket. Hangsúlyozta, az elmúlt 10 évben Bányai Inez művészete sokat változott, gondolkodása és látásmódja új irányt vett, ami a kiállítás egészén tetten érhető. A múzeumi kollégák is elragadtatással fogadták a látottakat. A tárlat alcíme és központi kérdése, mit kapunk a múltból és mit hagyunk majd a jövőre. Mögött személyes veszteségek húzódnak. A megnyitó előtt az alkotó kissé feszülten, de megkönnyebbülten beszélt érzéseiről. Inez elmondta, hogy számára különösen nagy jelentőséggel bír ez a nap, hiszen korábban nem volt önálló kiállítása, és megható számára, hogy mindez szülővárosában valósulhatott meg. Az iparművész arról is beszélt, hogy ma már bátrabban nyúl vissza a múltba, és bátrabban tárja a nyilvánosság elé a személyes családi emlékeket. Üzenete egyetemes, fontos felismerni a család szerepét, és megbecsülni az együtt töltött időt. A kiállítást mindazoknak ajánlja, akik szeretnek nosztalgiázni, elmerengni a múlton, vagy éppen érdeklődnek a különleges vegyes technikák iránt. Bányai Inez öltözők tervezőként végzett, de alkotásaival maga biztosan lépi át a társművészetek határait, és izgalmas, sok rétegű világot teremt a látogatók számára.

A kedvezőtlen időjárás miatt nem a Jókai Színház előtt, hanem a Voke Békés Csabai Vasutas Művelődési Házban rendezték keddeste a térzenét. Az eső ellenére mintegy 130-an voltak kíváncsiak a körösparti vasutas koncert fúvószenekar hangversenyére. A nagy terem teljesen megtelt, sokan az aulából, sőt az épület előteréből követték az előadást. Mohácsiné Szeverényi Ágnes elmondta, hogy a hangverseny egyben a hétvégi négynapos erdélyi koncertkörút előfutama is volt. A zenekar a Békés Csabai közönségnek mutatta be azt a műsort, amelyet a következő napokban az erdélyi barátoknak is előadnak. A turné egyik állomása Kápolnásfalu lesz, ahol a Fúvós Fesztiválon szerepelnek, Szentegyházán pedig önálló koncertet adnak, valamint közös produkciókra is készülnek a helyi zenekarokkal. Az elnök kiemelte, hogy az utazás nem csak zenei, hanem közösségi élményt is jelent. A festői környezetben eltöltött néhány nap kiváló alkalom a csapatépítésre, amelyre az elmúlt hetek intenzív felkészülése után nagy szükség van. A Békés Csabai koncerten változatos műsor várta a közönséget. Felcsendült egy finn zeneszerző műve, majd a Coldplay legismertebb slágereinek fúvószenekari feldolgozása is nagy sikert aratott. Könnyű zenei válogatás, olasz örökzöldek, Ennio Morricone emlékezetes filmzenéi és ünnepi magyar indulók is szerepeltek a repertoárban. A koncert elején Bálint Benjamin, a trombita szólam vezetője köszöntötte a közönséget. A fiatal zenész évek óta meghatározó tagja az együttesnek, jelenléte jól mutatja a fiatal generáció egyre aktívabb szerepvállalását. A szervezők előzetesen kijelölték az eső helyszínt, erről a közösségi oldalukon tájékoztatták az érdeklődőket. A sikeres Békés Csabai hangverseny méltó felvezetése volt az erdélyi koncertkörútnak. A zenekar bizakodva indult útnak, hogy határon túl is megoszta közönségével a zene örömét. Intenzív élményekkel teli szakmai gyakorlaton vett részt a Békési Gál Ferenc Egyetem technikumának végzősi rendészeti tagozatos tanulói. A fiatalok 5 napon át erőnléti edzéseken, országos rendőri szerveknél és különleges szolgálati helyszíneken ismerkedtek meg a hivatás mindennapi kihívásaival. A június 29 és július 3-a között zajló gyakorlatot az intézmény igazgatónője Várszegi Éva szervezte. A program nem csak fizikai felkészültséget, hanem a modern rendőrségi szakterületek megismerését is célul. Tűzte ki. A pénteki zárónapon élménybeszámolók és értékelések formájában összegezték a hét tapasztalatait. A szervezők bíznak abban, hogy az exkluzív betekintés megerősíti a fiatalok

0: ajánlat várja. Dottózás, csapapark látogatás, lovastanya, Xbox és Wii játékok, valamint sportfoglalkozások és kézműves programok. A gyerekek zsetonokat gyűjtenek a részvételért, amelyeket pénteken ajándékokra válthatnak be. A tábor így nem csak felügyeletet biztosít, hanem valódi élményeket és új barátságokat is ad a csabai gyerekeknek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Ozdi, a másik Zsadányi. Az Ozdi a köcsé, ha jó megszúrnak, a Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy.

0: és még több.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalánban miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel, minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békéscsabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból, mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
1: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a Development Studies-ban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországban pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé, majd később a kutatás irányába elhelyezkedni. És itt elég jól adta magát Svédország, egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
0: kiemelten fontos szempont volt.
1: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos, milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet, mind földrajz tudomány területén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
0: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
1: Igen, ez így van. Hát ez nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember egyelőre általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző emberek, akik inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával nevezett minor tárgy megtanulásával, illetve illetve bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
0: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
1: Nekünk már az elején. Már tehát az nálunk elején, már...
0: Korábban még ugye ez a másodéves.
1: Igen, az volt a...
0: Még erre emlékszem.
1: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbánják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről.
0: De akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden Igen. teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
1: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem mutatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, vagy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték-e egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukban, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
0: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozó Magyarországon vizsgálódik, hogy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ezt hogyan hasznosítható.
1: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki ide rurális, tehát vidéki térségek, ezek alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről, ami a legfontosabb, az hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint a mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk, módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakult.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen pluszt ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Nagyképp milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk.
3: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, ahogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez
2: nyilván ugye nincs üveggömböd, igen. De a tudományos eredményeknek a tükrében.
3: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, mi ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, egy az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az ugye nem mérhető egy GDP által.
2: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, míg Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
3: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni, tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túl használnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, hogy vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltban, persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt használom, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
2: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, ugye az ipari nagytermelés, az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
3: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatók, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
2: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát

0: hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket. Addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni, illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye több fajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni, ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el. Ami
1: melegíti a földet.
0: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, és csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
2: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkről.

0: Én Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsájtási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre, igen.
1: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gáz kibocsátását. Ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótány paprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók akkora dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátának, vagy üvegházhatású gáz kibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja?
0: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja. És valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarna karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd. És ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki el természetesen családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni, és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
1: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak-e erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
0: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják. A tudomány legnagyobb ellensége talán ilyen szempontból
1: politikai szándék.
0: Igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben
1: gyarmatosítottak.
0: Igen. És jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig, és itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyenlőre van hatalmas politikai igény, és ebbe meg tényleg az átlag ember tud segíteni a különböző saját politikai demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlag emberek itt mi, Németországba, Franciaországba, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: Rádió.
1: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
2: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztást pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csináltam, mert láttam itt-ott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
1: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
2: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de...
1: Beértjük, hogy mire gondoltál.
2: Igen.
1: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve hát mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
2: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszaállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanat tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt ezzel van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké. Illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett. Tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabad, ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség. Sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy próbáljunk meg
1: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: még több.
1: Sportrádió. Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajz kutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Július 13-ára és 14-ére kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli nyári ülésszakának összehívását a kormány az alaptörvény 17. módosításának mielőbbi megtárgyalása érdekében. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint az alkotmányos és intézményi változások végrehajtása nem tűr halasztást, mert az a hatalmi ágak közötti egyensúlyt és a közjogi intézményrendszer működését érinti. A parlament a kétnapos ülésen 7 előterjesztést tárgyalhat meg, köztük a rendvédelmi szervek átalakítását, a terrorelhárítási központ beolvadását a rendőrségbe, a pedagógusok sztrájk jogának helyreállítását, valamint a méltányossági alapú gyógyszer támogatások szabályozását. A véleménynyilvánítás szabadságának védelmében biztosít jogi védelmet a Védvonal, a szerda hajnalban őrizetbe vett Szakács István jobboldali influencernek. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a szervezet vezetője közleményében élesen bírálta az intézkedést, kifejtve, hogy a jelenlegi kormányzat politikai eszközként használja a rendvédelmi szerveket a véleményüket kifejtőkkel szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy a legkiválóbb ügyvédek bevonásával járnak el az ügyben, és a jövőben is határozottan fellép. Lépnek a politikai megtorlások, valamint a félelemkeltés minden formája ellen. Azonosította az első magyar gyanúsítottat a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda abban a nemzetközi hálózatban, amely nők elkábítására és megerőszakolására szakosodott. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint szexuális erőszak büntette miatt rendeltek el nyomozást, miután a bűnbanda tagjai zárt online csoportokban szervezték meg partnereik bántalmazását, és a támadásokról felvételeket is megosztottak egymással. A magyar hatóságok házkutatást tartottak a gyanúsított a lefoglalt elektronikai eszközöket és az adattárolókat jelenleg is elemzik a kiberbűnözés elleni nyomozók.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szép reggelt kívánok, jó ébredezést a mostkelőknek. Bízom benne, hogy mindenki egy picit még pihenhet, lazíthat, hiszen vasárnap reggele van. A Start Rádiót hallgatja ma is sok zenével és természetesen még többel. Hozom a hasznos információkat a zenék mellett, úgyhogy mindenképpen érdemes Csabán a Startot választani.
0: Sok a zene?
4: Start Rádió.
0: És még több.

0: Szép vasárnap reggelt kívánok, ébredjünk együtt a hét utolsó napján. Remélem pihenéssel telik mindenkinek július 12-e. Az Izabelláknak és a Dalmáknak pedig remélem, hogy különösen, hiszen ma ők a névnaposok. Rajtuk kívül bizonyos esetekben még az Ernők és az Eleonórák, Gerzsonok, Félixek, Fedorok és Fortunátok is ünnepelhetnek.
1: Reggel is tart. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.

0: Gyrödrims, építsd az álmaidat! Az Állombébé játék kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár! Amin jár! Az Álombébé döntőjáték hivatalos hangja a...
1: Startrál!

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szeret, sok a szeret. És még több.
2: Start Rádió.
1: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Július 12-e van. Ezen a napon született George Eastman, a Kodak atya, aki lehetővé tette bárki számára a fényképezést. Amedeo Modigliani, olasz festő, ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője, de Gellért Sándor, labdarúgó, az aranycsapat cserekapusa is.
1: Sokat

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió. Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel vasárnap reggel, ne rohanjunk. Én azt mondom, hogy ha van lehetőség, és tényleg nem kell dolgozni, akkor pihenjünk, lazítsunk, egy picikét úgy nyújtózkodjunk még ilyenkor az ágyban, mi pedig a friss információkat akár az ágyba is beszállítjuk 7 órakor, aztán a következő órában is jövök rengeteg hasznos információval, és persze sok zenével, és most még többel. Aha.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nem küld sem fegyvert, sem katonát Ukrajnának Magyarország, de megbízható és konstruktív tagja marad a NATO-nak. Magyar Péter miniszterelnök az ankarai NATO csúcsról bejelentkezve közölte, hogy a tagállamok egy 70 milliárd eurós Ukrajnának szánt önkéntes pénzügyi támogatási deklarációt fogadnak el, amelyhez hazánk nem csatlakozik, és a segítségnyújtást a jövőben is kizárólag humanitárius alapra helyezi. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a helyszínen rövid egyeztetést folytatott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megállapodtak egy közeli kárpátaljai látogatással egybekötött kétoldalú találkozó részleteiben. A jövőben korlátozás nélkül csökkenthetők a megrendelések, abból a 45 milliárd forint értékű 4 éves tankönyvbeszerzési keret megállapodásból, amelynek felülvizsgálatát befejezte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a könyvtárellátó és az alföldi nyomda lemondott a kizárólagosságról, és a keretösszeg esetleges mérséklése miatt sem támaszt követelést az állammal szemben, ami kulcsfontosságú a kormány azon kiemelt céljának megvalósításához, hogy helyreállítsák a pedagógusok szabad tankönyvválasztását. A minisztérium emellett elindította a tankönyv kínálat bővítését célzó pályázatot is, amelyre eddig 826 kiegészítő kiadványt és digitális tananyagot küldtek be a kiadók. A kanyaró járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Németország a megugró esetszámok miatt el is veszítette a kanyarómentes státuszát, miután az átoltottsági aránya szükséges 95%-os küszöb alá süllyedt. A rendkívül fertőző, kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelőgyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a család, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Elmúlt már 7 óra, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, csodaszép vasárnapi ébredezést kívánok. Pihenéssel, lazítással, ez az a nap, amikor van időnk csak egy jó kávét meginni a kora reggeli rohanás helyett, amikor van időnk egy kis újságot olvasni, és csak úgy ellenni magunkban. Megvan ennek a bája.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ismerős a sziréna?
3: Ismerős a sziréna?
2: Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene?
11: Sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió a hét utolsó napján is. Napközben jócskán 30 fok feletti hőmérsékleti értékeket mérhetünk már, úgyhogy érdemes lehet a következő napokra akár strandprogramokat is beiktatni, hiszen a nyár velünk lesz.
1: Reggeli Start, Music lett.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
5: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
6: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startrádió.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Július 12-e van. Elvis Presley ezen a napon írta alá első lemezszerződését a Sun Recordszal, és hagyta abba a teherautósofőrséget. Ezen a napon 1490-ben Fehérváron királlyá koronázták II. Ulászlót. És ezen a napon 1941-ben a német Luftwaffe először bombázta Moszkvát.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Köszönöm, hogy együtt indítjuk a vasárnap reggelt is. 8 óra után is érdemes lesz velem maradni, ugyanis rengeteg érdekes és fontos információval látom majd el nagyvilágunk történéseiről, és egyéb hasznos érdekességeket hozok, úgyhogy mindenképp érdemes a Startot hallgatni.

0: Rádió.
1: 8 órában elhagytuk, köszönöm, hogy együtt indítjuk a vasárnap reggelt. Egy finom reggelivel, egy jó kávéval, egy bögre zöld teával. Kinek mit kíván a szervezet, az biztos, hogy hasznos információkkal még ebben az órában, és persze csak jó zenékkel.
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kinyílt a szép!
3: Enyém az 1 millió! Nyertem!
2: Ha te is szeretnél milliómos lenni, akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, és nyisd ki a széfet! Ha kinyílik, tiéd az 1 millió! Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak!
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: digbuild.hu/szőnyegtisztítás. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
7: Részletek ácsfa.hu.
6: Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Ha vasárnap,
9: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
10: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeret. És még több.
12: Start Rádió.

0: reggeli Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. A nyári melegben is szeretünk sportolni, és kell is, egészséges. A legbiztonságosabb időszak a reggeli és az esti időszakok. Ilyenkor alacsonyabb a hőmérséklet, enyhébb az UV-sugárzás és a levegő is frissebb. Meg hát ugye reggel sportolva, aztán egész nap energikusabbak leszünk.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Startrádió.

0: és még több.
1: Itt a Start Rádió. A hőségben nem minden mozgásforma alkalmas. A kánikulában érdemesebb alacsonyabb intenzitású sportokat választani. Jóga, nordic walking, úszás, száp, vagy éppen egy laza kocogás. Ezek nem terhelik túl a keringést, mégis átmozgatják a testet. Oh, wow.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem?
3: Sokat nem.
0: És még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én már a búcsúzom. Köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap reggel 6 órától ismét együtt indíthatjuk a napot.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, sok a szene, és még több.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Start rád.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Visszatért a válogatott legendája, új kapitánya van Mexikónak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Miután véget ért Mexikó számára a hazai rendezésű világbajnokság, bejelentették, hogy a folytatásban új kapitánya lesz az Elitrinek. A világbajnokság után leköszönt ugyanis Javier Aguirre. A 67 esztendős tréner korszakos alakja a mexikói futballnak. Aguirre pótlását egy jóval fiatalabb, ám legalább hasonló elismerésnek örvendő szakember hivatott megoldani. A korábbi 148-szoros válogatott kiválóság Mexikó egyik legismertebb és legsikeresebb futballistájaként fejezte be 2018-ban aktív pályafutását, Márquez sokáig nem szakadt el a futballtól, hamar a helyi Atlas sportigazgatója lett, majd dolgozott az FC Barcelona utánpótlásában is vezetőedzőként. 2024 nyara óta Aguirre mellett a válogatott stábjában segítő volt. Rafa Márquez kinevezése több szempontból is észszerű döntésnek tűnik, egyedül a rutintalanság szólhat talán ellen, ám ahogyan a mondás is tartja, valahol el kell kezdeni. A mexikóiak pedig egy valamiben biztosak lehetnek, ahogyan a pályán most azon túl is biztosan mindent belead majd az új kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indul, üdv a fedélzeten, hozom a jó dalokat ma is a következő órákban és az érdekességeket a nagyvilágból. Rádiózunk együtt bekészítve, meg annyi jó zene, hogy a délelőtt utolsó két órája vidáman teljen.
0: Napi laza, vedd könnyedén.
5: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: még több.
1: Sportrádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Főnök, megyünk a vásárba?
7: Milyen vásárba, Micike?
6: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
2: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

0: és még több a Start Rádión a napirazaszól. Itt van néhány érdekesség a mai naphoz köthető események. Például 1954 eme napján történt, hogy Elvis Presley aláírta az első lemezszerződését a Sun Records-al, és abba hagyta a teherautó sofőrséget. Székesfehérvárot királlyá koronázták második Ulászlót, hát ez már igazán történelmi esemény. 1490 napjához tartozik ez a feljegyzés, illetve 1937 eme napján született Margita Jági, Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
7: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszul. Az első óránk pedig lassan a végéhez ér, de itt vagyok egészen délig. Hozzuk a délelőtt lendületét, tekerjünk a következőekben is hangerőt a rádióra, és majd például figyeljünk oda az egészségtippekben elhangzó tippekre és tanácsokra, a szakemberi véleményekre, ugyanis ma is fontos dolgoknak nézünk majd utána. Rádiózunk együtt egészen délig, itt vagyok önnel.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió, Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyed döntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Schelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a hosszabbítás előtti szünetben egyenlített, Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, azonban a 93. percben Bellingham újra betalált, így az 1966-os világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csak nem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot Kansas City-ben az utolsó negyed döntőben. Az argentinok az első helyzetükből betaláltak, Lister baloldali szöglet után fejjel volt eredményes a 10. percben, később azonban kényelmes játszadozások megbosszulta magát, és Endoya a 67. percben egyenlített, a svájciak gólját követően azonban Emboló eljátszotta, hogy ellenfele szabálytalankodott vele szemben, amely után megkapta a második sárgalapját, így a pirosat is. Csak nem egy órán keresztül emberelőnyben játszott Argentina, és a hosszabbításban tudta megnyerni a mérkőzést. Alvarez a 112. Martínez a 121. percben szerzett góljával 3-1-es győzelemmel jutottak tovább. A világbajnokság elődöntőjében kedden Spanyolország Franciaországgal, szerdán Argentina Angliával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Itt vagyok ebben az órában is meg annyi jó zenével, illetve az egészségünkre is fókuszálunk nem sokára. A házi patikánkat töltjük majd fel. Rádiózunk együtt, hangerőt a következő dalra.
0: Start Rádió. Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádió onnan a napi lazaszol. Ma a házi patikánkról beszélünk egy picit, néhány gondolat az egészség jegyében. A házi patikánkba érdemes összegyűjteni olyan gyógyszereket és étrendkiegészítőket, melyek enyhítik a megfázás tüneteit például, hiszen enyhe megbetegedés esetén akár saját magunkat is meggyógyíthatjuk otthon. Előtte azonban mindig kérjük azért a házi orvos vagy gyógyszerész tanácsát, hogy mik legyenek ezek a készítmények. Érdemes otthon tartani köhögéscsillapítót, köptetőt, orsprayt, torokfertőtlenítőt, valamint láz és fájdalomcsillapítót mindenképpen. Számos komplex készítmény is elérhető a patikákban, akár forró ital, por, akár tabletta formájában. Ne felejtsük el, hogy a gyermekeinknek minden gyógyszerből más hatáserőségre van szüksége, ezekre az alkalmakra is legyen B-opciónk. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a Biba

0: did you come from Katnádó?
1: Zene is még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek érünk a végéhez, én köszönöm szépen, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát is. További szép napot kívánok és jó rádiózást. Holnap is jövök majd ebben az időszakban.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 12-e vasárnap déli 12 óra van. Nyári gyakorlaton tanulják a tanyasi munka világát a Szilvi Szilva tábor diákjai. Előre tervezett áramszünet lesz Békéscsaba több utcájában július közepén. Korábban indulhat a Csaba-Gyöngye szüretek közösségi programmal készül a város. Összefogással indul a Magyarok Kenyere program Békésben. Már is mondom a részleteket. A Szilvi Szilva tábor különleges nyári gyakorlatot kínál azoknak a diákoknak, akik a kistermelői gazdaság mindennapjaira kíváncsiak. A csabai piacon Náfrádi Szilvia, a márka tulajdonosa mesélt arról, hogyan sajátítják el a fiatalok a tanyasi munka alapjait, és milyen útravalót kapnak az itt eltöltött hetek során. Idén 9 diák vesz részt a programban, ahol a gazdaság teljes működésébe betekintést nyerhetnek. A tanyán ilyenkor szinte megállás nélkül zajlik a munka, a legfőbb profilnak számító kaportermelés és a működő kaportaxi mellett a gyümölcsök betakarítása adja a legtöbb feladatot. Náfrádi Szilvia elmondta, hogy éppen a sárga barack szedése és befőzése zajlik, de a málna szedés is a diákok munkájának része. Hangsúlyozta, hogy a fiatalok minden olyan tevékenységet megtanulnak, amely a tanyasi feladatokhoz kapcsolódik. A kistermelő arról is beszélt, hogy rendkívül pozitív tapasztalatai vannak a diákokkal való közös munkáról. Úgy fogalmazott, a mai fiatalok fantasztikus generációt alkotnak, gyorsan alkalmazkodnak, és bár eleinte sokan elsősorban pénzkereteseti lehetőséget tekintenek a táborra, a végén egészen más eszmei értéket visznek magukkal. A táborozók nem csak a fizikai munkát végzik el, hanem a teljes folyamatot átlátják, megtanulják a csapatmunkát, a vásárlók kiszolgálását a piacon, és azt is, hogyan jut el a termék a földtől a vásárlók kosaráig. Ez a komplex tudás teszi igazán értékessé az itt töltött időt. A növények gondozása és a feldolgozás, például a lekvárfő és egyszerűnek tűnhet, de komoly precizitást igényel. Arra a kérdésre, hogy a fiatalok hazaviszik-e a megszerzett tudást, a tulajdonos határozott igennel válaszolt. Kiemelte, hogy a korábbi táborozók a mai napig hasznosítják az itt tanultakat, és hogy a tábor nem csak a lekvárfőzésről szól, hanem sokkal összetettebb, életre nevelő folyamatról. Szilvi Szilva csapata jól példázza, hogy a kétkezi munka, a hagyományok tisztelete és a generációk közötti hídépítés a modern világon is megfér egymás mellett. Szilvia felelősséggel fordul a fiatalok felé, akik ezt lelkes munkájukkal hálálják meg. A diákok pedig megerősítették, az itt szerzett tudás számukra fontos, és tovább viszik magukkal az életükben. Az MVM Démász áramhálózati Kft. Tájékoztatása szerint előre tervezett hálózati munkálatok miatt több békéscsabai utcában is szünetelni fog a villamos energia szolgáltatás július 13-a és 20-a között. A karbantartás minden nap 8 és 16 óra között zajlik, ezért az érintett területeken élőknek célszerű időben felkészülniük az áramszünetre. A szolgáltató közölte, hogy a munkavégzés idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, így a háztartásoknak érdemes átgondolniuk, mely eszközök működését befolyásolja majd a kimaradás. A részletes házszámlista az MVM Démász értesítőjén található, ezért az érintett utcák lakóinak ajánlott ellenőrizni, ingatlanjuk szerepele a felsorolásban. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy az áramszünet idejére készítsék elő elektromos berendezéseiket, és az érzékeny készülékeket, amennyiben lehetséges, húzzák ki a hálózatból.

0: Idén a megszokottnál korábban kezdődhet a Csaba gyöngye szőlő szürete. A korán érő Békés Csabához köthető szőlőfajta betakarítását augusztus 8-án közösségi szüreti nappal ünnepli a város, amelyet a Csaba gyöngye kulturális központ szervez a Szent István téren. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat idén elindította a Starkadolf emlékprogram kezdeményezést. A program célja a Csaba gyöngye szőlő és a világhírű Békés Csabai szőlőnemesítő örökségének népszerűsítése, amely a 2024-es centenáriumi év eseményeinek folytatásaként is értelmezhető. A centenáriumi évben helyezték el azokat a szőlőtőkéket a kulturális központ előtt, amelyek már a termőre fordultak. Emellett a város 2011-ben telepített mintegy 2 hektáros csabagyöngye ültetvénye is bőséges termést hozott, így hamarosan megkezdődhet a szüret. A program sorozat részeként augusztus 8-án közösségi szüreti nap várja az érdeklődőket a Szent István téren. A családokat népi játszótér, kézműves foglalkozások, gyermekprogramok, a borlovagok ceremóniája és a szőlő feldolgozás bemutatója is fogadja. A rendezvény egyik különlegessége lesz a csabagyöngye szőlőből készült fagylalt premierje, és a látogatók helyi szőlőből készült italokat is megkóstolhatnak. Az estét Rácz Gergő és Orsova Ireni fellépése zárja majd. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy a város szándéka hagyományt teremteni. Mint mondta, nem egyszeri fellángolásról van szó. A csabagyöngye szőlő és Starkadolf öröksége folyamatos ápolást igényel. Az év elején az óvodásokat is bevonták a kiosztott dugványokkal, amelyek mostanra minden óvodában növekedésnek indultak. A város célja, hogy a lakosságot és ismert személyeket is bevonják a programba, amelynek folytatása már biztos. A közösségi szüreti nap a tervek szerint a következő években is a csabai nyár meghatározó eseménye marad, tovább erősítve a Csaba gyöngye, mint helyi érték ismertségét. A kondorosi betyár napok részeként péntek délután elrajtolt a Magyarok Kenyere program Békésben. A Kárpát-medence egyik legnagyobb karitatív kezdeményezésére a vármegye földművelőit és gazdálkodóit szólítja meg, hogy búza adományaikkal segítsék a rászorulókat. Magyarországon 102 gazdaság vállalta az adomány búza átvételét, a liszt pedig 12 malom, összesen 15 malom üzem közreműködésével készül el. A felajánlások rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jutnak el. A program erejét ugyanakkor az egész Kárpát-medencét átfogó összefogás adja. A külhoni térségekben további 189 gyűjtőpont kapcsolódik be a gyűjtésbe és a koordinációba. A toborzást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai, falugazdászok, a MAGOSZ szervezetei és 13 külhoni partner, köztük a falugazdász hálózat segíti. A búzagyűjtés augusztus végéig tart. Tavaly az adományok összmennyisége meghaladta az 1100 tonnát és több mint 700 tonna a lisztet osztottak szét. Idehaza több mint 400, határon túl pedig több mint 100 intézmény és szervezet kapott támogatást. Az átadott liszt jellemzően 4-6 hónapon át segíti a szociális ellátást, hiszen nem csak kenyér, hanem péksütemény, főzelék, tészta és más alapvető élelmiszer is készül belőle. Kozsuk Kornél, a NAK Békés vármegyei igazgatóságának vezetője, a kondorosi eseményen arról beszélt, hogy tavaly 244 gazda 55 ezer kg búzát ajánlott fel 8 gyűjtőponton, így liszt kerülhet a leginkább rászorulók asztalára. Hangsúlyozta, nem véletlenül kondoros adott hont az idei indításnak, hiszen tavaly a település gazdálkodói adták a legnagyobb mennyiségű adományt. Idén több Békés vármegyei településen is átveszik a búza adományokat, a gazdák több kijelölt gyűjtőpontra vihetik fel ajánlásaikat. A rendezvényen jelenlévő helyi gazdálkodó Csapóné Hernádi Noémi kondoroson és környékén 60 hektáron folytat földművelést. Ő hozzátette, hogy minden évben részt vesz az adománygyűjtésben, amelyet édesanyja különösen fontosnak tart, hiszen a program sok olyan gyermeknek biztosít alapvető élelmiszert, aki nehéz körülmények között nő fel. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság rendkívül vízgazdálkodási beavatkozást hajt végre az élővíz csatorna vízellátásának fenntartása érdekében. A fehérkörös alacsony vízhozama miatt szivattyús vízpótlásra volt szükség, amelyet a gyulai duzzasztó alvízén telepített körös 500-as szivattyúval biztosítanak. A vízügy tájékoztatása szerint már az év első felének hidrológiai adatai előrevetítették a jelenlegi helyzetet. A Romániából érkező információk alapján a fehérkörös vízgyűjtőjén január és június kivételével minden hónapban az átlagosnál kevesebb csapadék hullott. Májusban például a honctői állomáson mindössze 29,7 mm eső esett, szemben a sokévi 86,9-es átlaggal. A többi hónapban 10-40 mm közötti csapadék hiány alakult ki. A csapadék hiány és a nyári felmelegedés következtében a fehérkörös vízhozama a június elejé 4-8 köbméter per másodpercről július elejére 1 köbméter per másodperc alá csökkent. Ez a vízmennyiség teljes egészében az élővíz csatorna rendszerbe kerül, amely Gyulát, Békés Csabát és Békést köti össze, ám már nem elegendő a csatorna mentén jelentkező vízigények kielégítésére. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ben rendezett negyed döntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Schelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a hosszabbítás előtti szünetben egyenlített Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, azonban a 93. percben Bellingham újra betalált, így az 1966-os világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csak nem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot Kansas City-ben az utolsó negyed döntőben. Az argentinok az első helyzetükből betaláltak, McAllister baloldali szöglet után fejjel volt eredményes a 10. percben, később azonban kényelmes játszadozások megbosszulta magát, és Endoya a 67. percben egyenlített, a svájci a gólját követően azonban Emboló eljátszotta, hogy ellenfele szabálytalankodott vele szemben, amely után megkapta a második sárgalapját, így a pirosat is. Csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszott Argentina, és a hosszabbításban tudta megnyerni a mérkőzést. Alvarez a 112. Martínez a 121. percben szerzett góljával 3-1-es győzelemmel jutottak tovább. A világbajnokság elődöntőjében kedden Spanyolország Franciaországgal, szerdán Argentina Angliával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kinyílt a szép!
6: Enyém az 1 millió! Nyertem!
5: Te is szeretnél milliómos lenni? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25.000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infopultnál, és nyisd ki a széfet. Ha kinyílik, tiéd az 1 millió. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
9: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.
11: Start Rádió.

0: Sportrádió. És még több.
1: Sportrádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszhatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Anita írta a következő üzenetet. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt a férjemnek, Zolinak. Köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, legyen nagyon szép vasárnapunk. Írta mindezt Anita.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogató.

0: és még több.
1: Start Rádió sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Kinek milyen dalt játszotok? Várom a zenék kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A következő kérésünk így szól: sziasztok, a családnak küldök egy vidám dalt, ebéd után jöhet egy kis közös pihenés és sok mosoly, szép vasárnapot mindenkinek. Írta mindezt Éva.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene, és még több. Sportrádió.
3: Sportrádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, barátnőmet, Dalmát szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, Milán.

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az angol válogatott Jude Bellingham duplájával hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a norvég csapatot szombaton a labdarúgó világbajnokság Miami-ban rendezett negyed döntőjében. A norvégok szereztek vezetést a 36. percben, Schelderup a bal szélről beadás helyett kapura lőtt, a labda pedig a bal kapufáról vágódott a hálóba. Anglia még a hosszabbítás előtti szünetben egyenlített Bellingham lőtt a bal alsó sarokba. A rendes játékidőben már nem változott az eredmény, azonban a 93. percben Bellingham újra betalált, így az 1966-os világbajnok szigetországiak megnyerték a mérkőzést, a skandinávok pedig így is történetük legjobb szereplésével búcsúztak. A címvédő argentin válogatott csak nem egy órán keresztül emberelőnyben játszva hosszabbítás után 3-1-re legyőzte a svájci csapatot Kansas City-ben az utolsó negyed döntőben. Az argentinok az első helyzetükből betaláltak, Lister baloldali szöglet után fejjel volt eredményes a 10. percben, később azonban kényelmes játszadozások megbosszulta magát, és Endoya a 67. percben egyenlített, a svájciak gólját követően azonban Emboló eljátszotta, hogy ellenfele szabálytalankodott vele szemben, amely után megkapta a második sárgalapját, így a pirosat is. Csaknem egy órán keresztül emberelőnyben játszott Argentina, és a hosszabbításban tudta megnyerni a mérkőzést. Alvarez a 112. Martin az a 121. percben szerzett góljával 3-1-es győzelemmel jutottak tovább. A világbajnokság elődöntőjében kedden Spanyolország Franciaországgal, szerdán Argentina Angliával találkozik majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 12-e vasárnap van. Ne felejtsék el felköszönteni Izabella és Dalma nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Gáspár Imola, romániai magyar színésznő, nem ünnepel Liz Mitchell, énekesnő, a Boniem együttes tagja, és Sas Szilvia Kossuth Díjas magyar operaénekes érdemes művész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
0: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de északkeleten és keleten időnként erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet, sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északi szelet. Holnap a legmelegebb órákban 26 és 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: favorit a menetel előre.
1: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba! Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
2: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
1: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
3: Én a nappali falára tenném.
1: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
4: Start

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Francia kapussal kezdte a nyári erősítéseket az Arsenal. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az angol Premier League címvédője az Arsenal is megkezdte a nyári erősítések sorát Angliában. Az ágyúsok elsőre egy új kapust igazoltak Ilan Meslier személyében. A 26 esztendős francia játékos a szintén PL-ben szereplő Leeds United együtteséből érkezett, a hóri horgas közel 2 méter magas kapus szerződésének részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra a felek. Az Arsenal közleménye szerint Meslier-vel bővülnek, Mikel Arteta menedzser lehetőségei a kapus poszton is, David Raya nem kérdés, az első számú hálóőre lesz a londoniaknak. Nagy kérdés azonban, mi lesz így a korábbi helyettes, Kepa Arrizabalaga sorsa a klubnál. A Lorient nevelésű Meslier a 2019-20-as idényt követően előbb kölcsönbe, majd végleg a Leeds játékosa lett. Jelentős Premier League tapasztalattal már több mint 100 mérkőzéssel vértezte fel magát az angol élvonalban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 12-e vasárnap van, nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 72 évvel ezelőtt ezen a napon Elvis Presley aláírta az első lemez szerződését a Sun Recordszal, és abba hagyta a teherautósofőrséget. Aztán 64 évvel ezelőtt ezen a napon először lépett színpadra a Rolling Stones, és 44 évvel ezelőtt ezen a napon az E.T. című film megdöntötte a jegy eladási rekordot. 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a nézők. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább. Hey,

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
3: Részletek ágyfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is.
5: www.alföld.net.
4: 66 520 600.
6: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.
8: It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's

0: Strahd Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Olyan nincs, hogy nincs rá idő, az idődet te osztod be, csak fontossági sorrend van. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Harecki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Nick Kamen. És az I Promise Myself, itt lesz Jimmy Somerville, Rick Astley, és az első emelettől az Angyali Vallomást. Kellemes délutánt és jó hétvégét. Ezt az órát a Starton az Élézsőrrel kezdjük. Itt a Victim of Love.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság történetében először a FIFA világranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe. Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia mind megnyerte a csoportját, a FIFA pedig az idei tornára újított a sorsolási rendszeren, így a négy kiemelt különágra került, és csak az elődöntőben találkozhat egymással. Kedden este 9 órától Franciaország és Spanyolország, szerdán este 9 órától pedig Anglia és Argentina csap össze a döntőbe jutásért. A FIFA világranglistát 1994-ben vezették be, de most fordult elő először, hogy az első négy helyezett egyaránt eljutott a legjobb négy közé. A lapokban és a közösségi médiában is téma az Anglia-Norvégia negyed döntő vitatott egyenlítő gólja. A norvégok szerint a labda a gól előtt hozzáért a pálya felett futó kamerakábelhez, ezért meg kellett volna állítani a játékot. A FIFA azonban közleményt adott ki, amely szerint a labdába épített érzékelők nem jeleztek érintést, és a labda röppájája sem változott meg, ezért a gól szabályos volt. A norvégok szövetségi kapitánya Ståle Solbakken már a szünetben is tiltakozott a játékvezetőknél, de hiába, az angolok pedig végül hosszabbítás után 2-1-re nyertek. Az Argentina-Svájc negyed döntőben először alkalmazták olyan helyzetben a FIFA új lapszabályát, amely kiállítást eredményezett. A videóbíró felülvizsgálata után a játékvezető visszavonta Leandro Paredes sárga lapját, helyette Brel Embolót figyelmeztette műesését, mivel ez már a második sárga lapja volt a svájci csatár, piros lapot kapott. Murat Yakin szövetségi kapitány elfogadhatatlannak nevezte a szabályt, szerinte ezzel indokolatlanul avatkozott be a mérkőzésbe a játékvezető, Argentina pedig 60 perces emberelőnyt kihasználva hosszabbítás után 3-1-re győzött.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Miért szeretem a Csaba strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

a 98.4-en, július 12-e van, a mai napon a Dalmák és az Izabellák ünneplik névnapikat. A Dalma magyar eredetű női név, Vörös Marti alkotta eredetileg férfi névnek a Zalán futása című hőskölteményben, talán a nyelvjárási Dalma szóból, aminek a jelentése testes. Petőfi Sándor is innen vette át, mint álnevet, női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, aztán később Jókai is. Az Izabella a női név, vagy az Elizabeth Erzsébet spanyol eredetű alapváltozata, vagy a babiloniai héber eredetű bibliai Izabel, Jezabel névnek a módosulása, aminek a jelentése Bál Isten fölemelt, vagy van úr, kedves Izabellák és kedves Dalmák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Szintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sokan a szavazás napján szembesültek azzal, hogy tudtuk és beleegyezésük nélkül vették fel őket a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, emiatt pedig a Társaság a szabadság jogokért feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A civil jogvédő szervezet közölte, hogy így a pártlista helyett kizárólag az adott nemzetiség, leggyakrabban a roma nemzetiségi listára szavazhattak. A TASZ szerint a kampányban több településen élelmiszercsomagosztások során gyűjthettek személyes adatokat a Fideszhez és az országos roma önkormányzathoz köthető szereplők, a kampány időszakban pedig több mint 10 000 embert meghatalmazott útján vettek fel a névjegyzékbe, ami felveti a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok ugyanakkor a jövő héten véget érhetnek. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár az aratási koordinációs bizottság ülése után közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de a szárazság miatt a betakarítás legalább rendben fennakadások nélkül halad. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke hozzátette, hogy búzából a tavalyihoz képest 1 000 000 tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a belföldi ellátás a kisebb mennyiség ellenére is teljes mértékben biztosított. A véleménynyilvánítás szabadságának védelmében biztosít jogi védelmet a Védvonal a szerda hajnalban őrizetbe vett Szakács István jobboldali influencernek. Szunyiné Bertalan Judit fideszes politikus a szervezet vezetője közleményében élesen bírálta az intézkedést, kifejtve, hogy a jelenlegi kormányzat politikai eszközként használja a rendvédelmi szerveket a véleményüket kifejtőkkel szemben. A politikus hangsúlyozta, hogy a legkiválóbb ügyvédek bevonásával járnak el az ügyben, és a jövőben is határozottan fellép a politikai megtorlások, valamint a félelemkeltés minden formája ellen.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perc, a startot halad a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok, nem sokára itt lesz George Michael-től a Too Funky. Jön David Guetta és Estelle közös dala, a One Love, itt lesz majd az Ace of Base és Robbie Neville egy-egy dala. Kellemes délutánt, hallgassátok a startot, benne Holly Johnson-t, itt az a

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Visszatért a válogatott legendája, új kapitánya van Mexikónak. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Miután véget ért Mexikó számára a hazai rendezésű világbajnokság, bejelentették, hogy a folytatásban új kapitánya lesz az Elitrinek. A világbajnokság után leköszönt ugyanis Javier Aguirre. A 67 esztendős tréner korszakos alakja a mexikói futballnak. Aguirre pótlását egy jóval fiatalabb, ám legalább hasonló elismerésnek örvendő szakember hivatott megoldani. A korábbi 148-szoros válogatott kiválóság Mexikó egyik legismertebb és legsikeresebb futballistájaként fejezte be 2018-ban aktív pályafutását, Márquez sokáig nem szakadt el a futballtól, hamar a helyi Atlas sportigazgatója lett, majd dolgozott az FC Barcelona utánpótlásában is vezetőedzőként. 2024 nyara óta Aguirre mellett a válogatott stábjában segítő volt. Rafa Márquez kinevezése több szempontból is észszerű döntésnek tűnik, egyedül a rutintalanság szólhat talán ellene, ám ahogyan a mondás is tartja, valahol el kell kezdeni. A mexikóiak pedig egy valamiben biztosak lehetnek, ahogyan a pályán, most azon túl is biztosan mindent belead majd az új kapitány.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ismerős a sziréna? Ismerős a sziréna? Szeretnéd, hogy neked is megszólaljon? Akkor vásárolj a Csaba Center üzleteiben 25 000 forint összértékben. Húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki a széfet, és vidd haza te az 1 milliót. Részletek csabacenter.hu. Milliók várnak.
2: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de azért erőteljesebben is megnövekedhet a felhőzet. Jelentős csapadék sehol sem várható, csak elvét alakulhat ki egy-egy gyenge futózápor. Estére aztán mindenütt csökken a felhőzet. Sokfelé élénk helyenként erős lökések kísérhetik az északi a szelet. Hajnalban 15, míg holnap délután 30 fokot mérhetünk.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, van néhány évfordulónk. 172 éve született George Eastman, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára. 72 éve Elvis Presley aláírta az első lemez szerződését a Sun Recordszal, és abba hagyta a teherautók sofőrséget. Egy másik király 536 éve Székesfehérvárot királlyá koronázták második Ulászlót. 142 éve született Modigliani, olasz festő, ikonszerű lírai hangvételű női aktok és arcképek festője. 85 éve a német Luftwaffe először bombázta Moszkvát. 64 éve lépett először színpadra a Rolling Stones. 54 éve született Benedek Tibor, háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázó. És 44 éve, mai napon az E.T. című film megdöntötte a jegyeladási rekordot, 31 nap alatt 100 millió belépőt vettek meg a

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Cool öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság történetében először a FIFA világranglista első 4 helyezettje jutott be az elődöntőbe. Argentina, Spanyolország, Franciaország és Anglia mind megnyerte a csoportját, a FIFA pedig az idei tornára újított a sorsolási rendszeren, így a 4 kiemelt külön ágra került, és csak az elődöntőben találkozhat egymással. Kedden este 9 órától Franciaország és Spanyolország, szerdán este 9 órától pedig Anglia és Argentina csap össze a döntőbe jutásért. A FIFA világranglistát 1994-ben vezették be, de most fordult elő először, hogy az első 4 helyezett egyaránt eljutott a legjobb 4 közé. A lapokban és a közösségi médiában is téma az Anglia-Norvégia negyed döntő vitatott egyenlítő gólja. A norvégok szerint a labda a gól előtt hozzáért a pálya felett futó kamerakábelhez, ezért meg kellett volna állítani a játékot. A FIFA azonban közleményt adott ki, amely szerint a labdába épített érzékelők nem jeleztek érintést, és a labda röppájája sem változott meg, ezért a gól szabályos volt. A norvégok szövetségi kapitánya Ståle Solbakken már a szünetben is tiltakozott a játékvezetőknél, de hiába, az angolok pedig végül hosszabbítás után 2-1-re nyertek. Az Argentina-Svájc negyed döntőben először alkalmazták olyan helyzetben a FIFA új lapszabályát, amely kiállítást eredményezett. A videóbíró felülvizsgálata után a játékvezető visszavonta Leandro Paredes sárgalapját, helyette Brel Embolót figyelmeztette műesését, mivel ez már a második sárgalapja volt a svájci csatár, piros lapot kapott. Murat Yakin szövetségi kapitány elfogadhatatlannak nevezte a szabályt, szerinte ezzel indokolatlanul avatkozott be a mérkőzésbe a játékvezető, Argentina pedig 60 perces emberelőnyt kihasználva hosszabbítás után 3-1-re győzött.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kormányváltás nélkül a GDP 8,3%-a lett volna az idei hiány, derült ki az új kormány által elvégzett költségvetési átvilágításból. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az Európai Unióval kötött megállapodás és az eddigi intézkedések nyomán az idei évre várható hiány sikerült a GDP 7,5%-ára mérsékelni, a korábban elfogadott 3,7%-os céllal szemben. A tárca közölte, hogy a kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét, és új hiánycélt határoz meg, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és a középtávú terveket. Mérlegeli magyarországi, csehországi és szlovákiai üzletágainak eladását a Tesco, és a Financial Times értesülései szerint már pénzügyi tanácsadókkal dolgozik a stratégiai lehetőségek feltérképezésén. Az érintett közép- és kelet-európai divízió összesen 561 üzletet működtet, és több mint 22 000 munkavállalót foglalkoztat a térségben, így egy esetleges kivonulás rengeteg embert érintene. A brit kiskereskedelmi óriásnak ez az egyetlen számottevő piaca az Egyesült Királyságon és Írországon kívül, az eladás gondolata mögött pedig a szlovákiai erősödő verseny, valamint a fokozódó szabályozói nyomás állhat. Azonosította az első magyar gyanúsítottat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda abban a nemzetközi hálózatban, amely nők elkábítására és megerőszakolására szakosodott. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint szexuális erőszak büntette miatt rendeltek el nyomozást, miután a bűnbanda tagjai zárt online csoportokban szervezték meg partnereik bántalmazását, és a támadásokról felvételeket is megosztottak egymással. A magyar hatóságok házkutatást tartottak a gyanúsítottnál, a lefoglalt elektronikai eszközöket és az adattárolókat jelenleg is elemzik a kiberbűnözés elleni nyomozók.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, én Aracki Zoltán, hozom a Higher Power-t a Coldplay-től ebben az órában. Itt lesz a Tears for Fears, Tom Jones és Kim Wilde egy-két alatt. Kellemes délután, jó hétvégét, Jermaine Jackson és Piazza Dóra nagy sikerű felvételével. Kezdjük ezt az órát. Szól a When the Rain Begins to Fall.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Francia kapussal kezdte a nyári erősítéseket az Arsenal. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az angol Premier League címvédője az Arsenal is megkezdte a nyári erősítések sorát Angliában. Az ágyúsok elsőre egy új kapust igazoltak Ilan Meslier személyében. A 26 esztendős francia játékos a szintén PL-ben szereplő Leeds United együtteséből érkezett, a hóri horgas közel 2 méter magas kapus szerződésének részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra a felek. Az Arsenal közleménye szerint Meslier-vel bővülnek, Mikel Arteta menedzser lehetőségei a kapus poszton is, David Raya nem kérdés, az első számú hálóőre lesz a londoniaknak. Nagy kérdés azonban, mi lesz így a korábbi helyettes, Kepa Arrizabalaga sorsa a klubnál. A Lorient nevelésű Meslier a 2019-20-as idényt követően előbb kölcsönbe, majd végleg a Leeds játékosa lett. Jelentős Premier League tapasztalattal már több mint 100 mérkőzéssel vértezte fel magát az angol élvonalban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A déli utáni magazin. Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keres tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
7: Sok a szeret.

tart a 98.4-en. Ha azt hitted, hogy az ágyad a legjobb partner az alvásban, hát akkor meglepődsz, egy új okos hálórendszer ugyanis képes hátba verni téged, szó szerint, hogyha horkolsz. Képzelj el egy olyan rendszert, takaró, lepedő, szenzorok, mind-mind összedolgozik, folyamatosan figyeli a pulzusod, a légzésed, az alvási fázisod, és ha észleli, hogy például elkezdesz horkolni, akkor finoman megemeli a felső testet, kicsit jobb szögbe állít, hogy a légút újra szabad legyen. Vagyis az ágy szó szerint belenyúl az alvásodba, de jó értelemben persze. És nem is áll meg itt, hogyha eljön az ébredés ideje, nem egy hangos csengővel dobnak fel, hanem finom hőhatással és enyhe masszázsal kelt fel ébresztőként. Hát nem is lehet rossz egyébként. Persze nem olcsó mulatság, a teljes okos rendszer ára közel sem hétköznapi. De ha valaki már azzal a gondolattal kel fel, hogy vajon a hanyadik alkalommal fognak hátba csapni, mert horkolok, hát ez a rendszer pont nekik lehet ideális.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

házas tart a 98.4-en. Van egy hölgy, Mária Brányász, akit 117 évet tartanak számon. Nem félrehallotta, tényleg így van, 117 éves. A spanyol kutatóknak köszönhetően most kiderült annak, hogy ilyen hosszú életet élt, nem csak az életmódja volt a titka, hanem az, ahogy a teste, a DNS-e viselkedett az idő múlásával. A cikket egyébként a Hamu és Gyémánton találtam. Mária sejtjei sokkal fiatalabbnak mutatkoztak, mint amit egy 117 évestől várnánk. Jó szív és érrendszeri állapot, alacsony gyulladási szint, az immunrendszer és kiváló muzsikát, a koleszterin szint, a rossz fajta alacsony és a jó fajta relatíve magas. Persze nem csak a gének számítanak, az étrendje mediterrán jellegű volt, a joghurt fogyasztása, valamint a szociális és szellemi aktivitás mind-mind hozzájárultak. Ugyanakkor a genetika volt az, ami igazi különbséget tett, ritka variánsok, melyek segíthettek az immunrendszerek, a szív és agy funkcióknak, hogy évtizedekkel tovább maradjon jó állapotban. A kutatók persze óvatosak, egyetlen ilyen ember vizsgálata még nem bizonyít mindent, de Mária Brányász esete remek példa arra, hogy nem feltétlenül együtt jár az idő előre haladása a rossz egészséggel, tehát nem csak arról szól, hogy hány év van mögöttünk, hanem hogyan élünk meg minden egyes napot. Szóval, amikor az idő múlására gondoltok, gondoljatok Máriára, ő bizonyítja, hogy az idő néha csak egy szám, de amit csinálsz vele, az már történet.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere?
0: Stop Rádió.
1: És még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: 6 óra, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Érkezik ebben az órában Pink és a Never Gonna Not Dance Again. Érkezik a Europe és a Rag the Night-tal. Hallhatjuk a Simple Minds, Sheryl Crow és a Maxi Priest egy-egy dalát. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton Limával folytatjuk, és a Never Ending Story-val.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibiri Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárult negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés 33,81%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Jövőbeli ellenfele az Európa bajnok Spanyolország végső sikerének valószínű 24,16%-ra tagsálta a kompjúter, míg Angliájét 21,97%, a címvédő Argentináját pedig 20,6%-ban adta meg. A negyeddöntős rajt előtt a Jósgépnél a franciáknak 28,89% volt az esélyük a végső győzelemre. A csoportkörös zárás után ennek esélye 18,66%-os volt, a nyolcaddöntős folytatás előtt pedig 28%-ra nőtt. A VB kezdete előtt az Opta Spanyolországot tartott a fő favoritnak. A francia-spanyol elődöntőt kedden, az argentin-angolt pedig szerdán játsszák magyar idő szerint este 9 órától. Az angol Jude Bellingham negyed döntőben lő duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a budapesti Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain csúcsát. A királyi gárda képviseletében a francia Kylian Mbappé 8, Bellingham 6 gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinicius Junior 4-szer, a török Arda Güller pedig egyszer volt eredményes a tornán. A korábbi rekordot három klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színében Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc 4-szer, Cibor Zoltán pedig 3-szor talált a kapuba a végül ezüstérmes aranycsapat menetelésekor. Ezt a csúcsot 60 évig utolérni sem tudták, akkor viszont a Bayern München képviselői beállították, legutóbb pedig a PSG futballistái voltak azok, akik ezt a csúcsot utolérték. A labdarúgó világbajnokság alatt Peruban 500-nál is több újszülöttet neveztek el Erling Hollandról. A tételes adatok szerint 468 csecsemő kapta a Holland, további 91 pedig az Erling Holland nevet. A legtöbb ilyen nevű babát a világbajnokság június 11-i kezdete után anyakönyvezték, számuk pedig különösen azután nőtt meg, hogy Norvégia története legjobb szereplését elérve bejutott a negyed döntőbe. A skandináv ország együttesének menetelése magyar idő szerint vasárnap hajnalban ért véget, mivel hollandék hosszabbításban 2-re kikaptak az angoloktól a négy közé jutásért rendezett meccsen. A 25 éves csatár, aki klubszinten a Manchester City játékosa, a norvég válogatott korábbi 5 világbajnoki mérkőzésén 7 gólt szerzett úgy, hogy az utolsó csoportkört kihagyta, az angolok ellen azonban nem volt eredményes, mitöbb az 1-1-et követő hosszabbítás szünetében lecserélték.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
3: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
2: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
3: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
2: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nevet? Sokat nevet. Még több. És még több.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Képzeljétek el, van egy olyan luxus óra doboz, ami tulajdonképpen csak egy kiemelkedően elegáns, mechanikus szerkezetekkel felszerelt tartó tok benne, semmi más, csak maga a doboz. És az ára 4,6 millió forint. Ez nem vicc, az órák világában ugyanis a körítés olykor többet ér, mint maga az óra, vagy legalábbis a vevők hajlandók sokat fizetni érte. Ez a doboz nem csak szép, hanem trükkös is, anyagokból gondosan összeválogatott, mechanikus elemekkel felszerelt szerkezete van, egyetlen gombot nyomva az óra elegánsan kiemelkedik, ha oda akarjuk tenni vagy megcsodálni, elegáns mozdulattal precízen. És ami igazán szokatlan, amikor visszacsukjuk a tetejét, az óra automatikusan felhúzódik, tehát nincs szükség manuális beavatkozásra. Tehát üres a doboz, de nem akármilyen doboz, okos, látványos és szó szerint egy kis show elem is.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Startrál.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban, mivel az ingyenes állami jogi segítségnyújtás jövedelmi határai 2008 óta változatlanok. Az Amnesty International Magyarország legfrissebb kutatása rámutatott, hogy jelenleg csak azok jogosultak a támogatásra, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28.500 forintot, ami évente emberek százezreit fosztja meg a hatékony jogérvényesítéstől. A jogvédő szervezet Görög Márta igazságügyi miniszterhez fordult, és azt javasolja, hogy a küszöböt emeljék fel az aktuális minimálbér szintjére, amellyel éves szinten mindössze 1 milliárd forintból további 1,5 millió rászoruló juthatna ingyenes állami jogsegélyhez. Naponta közel 1600-1800 önkéntes segítségére van szükség ahhoz, hogy a hazai kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz és műtéthez rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű vérkészítmény. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közös közleményében kiemelte, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben jelentkeztek véradásra, ezért a biztonságos ellátás fenntartása érdekében fokozottan számítanak a lakosság segítségére. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet az országos véradási helyszíneken. A kanyaró járvány terjedése miatt több kedvelt európai országban fokozott óvatosságra intik a nyaralókat a hatóságok. A rendkívül fertőző, kezdetben lázzal és kiütésekkel járó vírus súlyos szövődményeket, így tüdő vagy agyvelő gyulladást is okozhat. A szakértők arra figyelmeztetik a családokat, hogy az utazási szezon előtt ellenőrizzék és szükség esetén pótolják a védőoltásokat. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibidi Pétertől hallják a Körös Hírcentrumban. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia labdarúgó válogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére. A magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárult negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés 33,81%-osra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Jövőbeli ellenfele az Európa bajnok Spanyolország végső sikerének valószínű 24,16%-ra tagsálta a komputer, míg Angliájét 21,97%, a címvédő Argentináját pedig 20,6%-ban adta meg. A negyeddöntős rajt előtt a Jósgépnél a franciáknak 28,89% volt az esélyük a végső győzelemre. A csoportkörös zárás után ennek esélye 18,66%-os volt, a nyolcaddöntős folytatás előtt pedig 28%-ra nőtt. A VB kezdete előtt az Opta Spanyolországot tartotta a főfavoritnak, a francia-spanyol elődöntőt kedden, az argentin-angolt pedig szerdán játsszák magyar idő szerint este 9 órától. Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lő duplájával a Real Madrid futballistái 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a budapesti Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain csúcsát. A királyi gárda képviseletében a francia Kylian Mbappé 8, Bellingham 6 gólnál tart, és még mindketten gyarapíthatják találataik számát, míg a brazil Vinicius Junior 4-szer, a török Arda Güller pedig egyszer volt eredményes a tornán. A korábbi rekordot három klub tartotta, ugyanis 1954-ben a kispestiek színében Kocsis Sándor 11-szer, Puskás Ferenc 4-szer, Cibor Zoltán pedig 3-szor talált a kapuba a végül ezüstérmes aranycsapat menetelésekor. Ezt a csúcsot 60 évig utolérni sem tudták, akkor viszont a Bayern München képviselői beállították, legutóbb pedig a PSG futballistái voltak azok, akik ezt a csúcsot utolérték. A labdarúgó világbajnokság alatt Peruban 500-nál is több újszülöttet neveztek el. Erling Hollandról. A tételes adatok szerint 468 csecsemő kapta a Holland, további 91 pedig az Erling Holland nevet. A legtöbb ilyen nevű babát a világbajnokság június 11-i kezdete után anyakönyvezték, számuk pedig különösen azután nőtt meg, hogy Norvégia története legjobb szereplését elérve bejutott a negyed döntőbe. A skandináv ország együttesének menetelése magyar idő szerint vasárnap hajnalban ért véget, mivel hollandék hosszabbításban 2-1-re kikaptak az angoloktól a négy közé jutásért rendezett meccsen. A 25 éves csatár, aki klubszinten a Manchester City játékosa, a norvég válogatott korábbi 5 világbajnoki mérkőzésén 7 gólt szerzett úgy, hogy az utolsó csoportkört kihagyta, az angolok ellen azonban nem volt eredményes, mitöbb az 1-1-et követő hosszabbítás szünetében lecserélték.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok a szere?
0: Start Rádió.
2: És még több. És még több.
6: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: vendégünk a stúdióban, Kóra Szilvi, 1000 éve nem találkoztunk, Szilvi, mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én már nagyon-nagyon régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mikor és hogyan kezdődött el a te zene iránti vonzalmad. Tudom, egy nagyon-nagyon sok évet vissza kell menni az időbe, de menjünk.
1: Jó, oké. Sziasztok, szia, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mikor kezdődött el? Hát anyám hasában.
0: Jó, azért kicsit konkretizáljuk
1: a dolgokat. 5 éves koromban volt az első fellépésem, óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem, és még képek is vannak róla.
0: Melyik volt ez a népdal?
1: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
0: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal is a családban?
1: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem annak idején, zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az éneklés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a face-to-face zenekarnak lettem az énekes nője.
0: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a face-to-face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
1: Nem, ez egy komoly formáció volt. A Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam. Aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
0: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek voltak, gondolom.
1: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben. Igen. Arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végigkísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a B-oldal pereg, december 20-a óta.
0: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk.
1: Igen,
0: ki.
1: Nem,
0: mondjuk.
1: Én nem szégyellem a koromat, 40 éves elmúltam, 41 töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
3: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátós zenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
2: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
3: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé, és akkor felvételiztem a Karnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic-et Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel, kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsment iroda, és talán jobban bele kellett volna állnom, és nem a tudomány területe, nem biztos, hogy a tudomány területe felé kellett volna integrálódni, de ott is elég szép eredményeket el tudtam érni, de a zene csak visszajött az életembe. Tehát ugye ez a két rész, ami elválaszthatatlan.
2: Zárójelben jegyezzük meg azért, ugye említetted ezt a tudományvonalat, mert hogy a zene mellett te errefelé is így elkacsingattál, illetve hát nem elkacsingattál, hanem konkrétan így az egészségügy és a tudomány felé mászkáltál el?
3: Orvos és egészségtudomány, igen.
2: De ez mit takar így magába?
3: Hát, úgy mit takar
2: bonyolult,
3: magában?
2: Bonyolult igen. Lehet akkor.
3: Klinikai kutatóként dolgozom neurorehabilitációban.
2: Wow.
3: Emellett elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészettel.
2: Aki esetleg nem tudná, mit takar ez a zeneterapeuta?
3: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan posztraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
2: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, és akkor miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalban?
3: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
2: Igen.
3: De majd visszatérünk.
2: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
3: Igen, majd akkor az összkép ezt ki fog alakulni a legvégén.
2: Így van.
3: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és
2: Bulvár.
3: Igen. És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angol-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam, mondjuk a légzésterápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal énekstúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életemben ez folyamatosan párhuzamos volt.
2: Ez izgi dolog egyébként, tehát teljesen jó dolog.
1: Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a... Start!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a szeret. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.
5: Akkor visszaugrunk egy kicsikét az időben, ha már így megemlítetted ezt az ugrándozást. Nem titok egyébként, ugye, hát ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt ugye mi egy gyulai metal együttes kapcsán találkoztunk. Ennek az együttesnek az volt a neve, hogy Falletek. Azt tudni kell, hogy amikor ők elindultak, akkor még egy fiú volt az énekesük, és akkor te voltál a tagcsere után a második énekes. Egy hölgy énekes nyomult a metal zenekar élén. Hogy kerültél te ebbe a formációba? Meséld el nekünk, kérlek.
6: Ez nagyon vicces történet. Én ki akartam költözni Angliába, és a szüleim ezt nem díjazták, és tudták, hogy nagyon, nagyon szeretem a zenélést és az éneklést, és apukám egyszer csak hazaállított egy cetlivel, hogy egy metal banda énekest keres. És hát úgy voltam vele, jó van, elmegyek, most mi veszíteni valóban.
5: Na de hát a metal, meg az a tek is, tényleg ez a művészies stílusod, azért ezt hogy fért össze?
6: Hát vagy, azért vagy én metalon nőttem.
5: Van benned egy ilyen erőteljes vonal?
6: Igen, én azért metalon nőttem föl. Annak ellenére, hogy ugye keresztény értékeket képviseltünk, és ugye ment az ekézés, hogy hát ezt a gyereket biztos a sátán szállta meg.
5: Ja, igen.
6: Na de hát azért ez nem így van, és hát junkies, tankcsapda, ezekkel indítottunk, meg a depresszió, meg ezek a zenék voltak, aztán egy pici stílust váltottunk, mert a black metal felé, az immortal felé mentem, hát az annyira nem tetszett, és akkor találtam rá az Iron Maidenre, a Metallicára, és azokra a kezdetleges metal bandákra, és ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gyulán nőttem föl, és volt egy metal banda, akinek a koncertjeire folyamatosan jártunk, akkor ők még nem voltak akkor a nagy sztárok, ők voltak az Ektomorf.
5: Igen.
6: És
5: igen,
6: a
5: igen.
6: Művház B épületében voltak Ektomorf koncertek, és mindig valahogy ott kötöttem ki, és mindig nagyon tetszett, és azért itt először a thrash metalnak a vonalát ezt így behozt, és akkor találkoztunk a Blind Myself-al, a Subscribe-al, ugye, hogyha a magyar bandákról kell beszélni, és hát a külföldiek közül rengeteg olyan volt, akik ugye megalapozták azt, hogy, illetve a progresszív metal, tehát hogy azért elég komplexen működik az emberi agy, főleg az én idegrendszerem, és az azért nem volt elég, hogy 2-4-et ütünk, meg ilyesmi, hanem valami okosság legyen benne. És hát így jött az, hogy hát metal banda, jó, hát fiú énekesük volt, egyébként ugye a Polgárokon keresztül őket ismertem, meg tudtam is, egy nagyon jó banda volt, nagyon szerettük őket hallgatni.
5: Igen, meg ilyen stílusos is volt a megjelenésük, ugye az a korabeli öltözékkel, ugye igen, volt, igen, ilyen, volt igen. Ilyen kis imidzs.
6: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon korszakalkotó volt egyébként.
5: Igen, hát főleg egyében. Akkoriban így van.
6: Igen. Mm. És akkor ugye kijött az ő klipjük, az Indulnom kell, és nagyon
5: kimondhatjuk a nevét, most már ilyen vivatévés felvétel volt az, igen, ilyen több kamerállásos, nagyon vagány klip
6: igen,
5: volt.
6: Tényleg igen, tényleg nagyon vagány klip volt, de nekem az ének dallam annyira nem tetszett.
5: Így ennyi év után kiderülnek dolgok. Igen.
6: Igen. És volt az Út végén dal, ami szintén nagyon tetszett, és én teljesen más éneket képzeltem el, egy ilyen sodrú éneket, és úgy voltam vele, hát, mivel ismertem a bandát, hogy na jó, hát akkor elmegyek, megpróbálom. És a legnagyobb meglepetésemre fel lettem véve. De amúgy, amikor volt a felvételi próba,
5: volt konkrétan ilyen casting? Hát ilyen csúnya szóval casting?
6: Igen, tényleg volt casting. Nagyon izgultam, és mert hát azért tudtam, hogy ők profi zenészek. Uh-huh. Tehát a Zsóri Gábor, a Fodor Bence, a Balázs Ádám, a Veres Pisti, hát mindenki tudta itt a megyében, de nem csak a megyében, úgy az országban is, hogy ők komoly zenészek. És úgy felmerült bennem, hogy vajon elég leszek-e, és akkor mielőtt elmentem a felvételire, Ceglédi Kati nagyon sokat foglalkozott velem, hogy akkor a légzés technikákat hozzátegyük a dolgokhoz, de én nem úgy képzeltem el a metal zenélést, hogy akkor most végig hörögjük a koncertet, sőt, egyáltalán nem képzeltem el benne sem screamet, sem ilyen gyomorból feljövő borzalmakat, hanem abszolút populáris dallamokra építettem, és ez be is vált. ez be is vált.
5: Na de hát utána volt hörgés, bocsánat, tehát a második...
6: Volt a Screamer, és az volt.
5: A második albumnál volt azért.
6: És arra emlékszel, hogy amikor voltunk koncertezni Romániában, hogy megőrült a közönség?
5: Természetesen,
6: ez
5: igen.
6: Elképesztő volt.
5: Tehát ott állt a színpadon egy, hát nem tudom, hogy számukra ismeretlen együttes-e, mert ugye ilyen egyetemisták voltak,
6: igen, azt hiszem,
5: tehát ilyen, ilyen ifjúsági táborban volt megrendezve, nem tudom, Kaszolya Fest, azt hiszem.
6: Azt hiszem, igen, nem emlékszem, nagyon régen volt.
5: És feljött a színpadra egy ilyen kis metal együttes, meg minden, jött egy akkor még szőkehajú kis alacsony csajszika, mint énekes, és akkor elkezdett hörögni, ment a screamelés, és akkor a srácoknak így ketté állt a szakáluk, és akkor ment
6: és
5: a pogó.
6: És szó szerint ment a pogó, és kivettek a színpad elejének is.
5: Na ezt onnan tudom, bocsánat, tehát mivel hogy ródoltam nektek, ugye?
6: Igen.
5: Sajnos ezért vagyok ilyen benföntes ezekben a témákban.
6: Amiért sajnos, ez tök jó volt.
5: Azért sajnos, mert időközben eltelt x év.
6: Ja, igen. Start Rádió.

cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még
2: több. Na, szóval akkor utána volt screamelés, de ugye eredetileg te nem tudtad ezt a technikát, és ezt el kellett sajátítani.
3: Igen.
2: És ugye ebben is segített a Kati, Cegvédi Kati.
3: Nem, ebben, nem? Hát a Kati ellenezte.
2: Na.
3: Mert hogy ami technikák akkor voltak, ugye ott volt a Chester, akinek ugye tönkre is ment a Igen. hangja, és nagyon nem mindegy, hogy terheli egy énekes a hangját. A Magyar Hajnalnál van scream technika a stúdióban, és egy nagyon híres tanár van ott, aki a screamelésben nagyon otthon van, és nem azt a technikát tanítja, hanem egy sokkal könnyedebbet, ami a hangszálakat kíméli, és autodidakta módon viszont a Csiga volt az, Igen. aki megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ugye le is rekedtem a felvételeket illetően, és akkor egyszer egy japán énekesnek a videóját, akkor már volt Facebook, és a Facebookon láttam egy ilyen megosztást, és ott mutatta először azt, hogy levegővel hogyan uh-huh. lehet ezt megoldani.
2: Igen, meg ilyen rekeszizmos dolog, nem?
3: Még csak az sem.
2: Még az sem?
3: Még az sem, és nem kellett irgalmatlan nagy erőt kifejteni, hogy a kisvérkő meg a nagyvérkő teljesen megvaduljon az ember fejébe, és ezt
2: persze, mert ugye a laikus az úgy van vele, hogyha meghal egy énekest hörögni, screamelni, ugye, akkor fú, hát bevérzik a szeme, meg szétnyomja a torkát, meg a hangszálait, na de hát ugye ez nem ott képződik, ez

0: is emlékszem rá, hogy voltunk egy fesztiválon, amikor meghallották, hogy zenélünk, és akkor megjött a színvonal, és tömegek közönlettek
1: be. Hát meg volt konkrétan egy Kovásznai Városnapok nevezetű rendezvény, ugye? És ott meg annyira hálátlan feladatot kapott a zenekar, a Folotek zenekar, mert ugye egy roma zenész előtt kellett felpesdíteni a közönséget egy teljesen
0: metál
1: zenekarnak. Tehát összejött a dolog.
0: Igen, hát azért volt olyan fellépésünk is, amikor oda jött a kedves rajongó, hogy Boniemet nem tudunk-e játszani.
1: Igen, Abbától a Boniemet, igen.
0: Jó, hát voltak azért ilyenek. Hát végig túrnéztünk azért egy jó kis időszakot.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szene,
2: sok a szene,
1: és még több.
3: Start Rádió.
4: Ez most nagyon benfentes lesz ez a téma, és hogyha kellemetlen a téma, akkor kérlek, akkor ne sértődj meg, és ne nyírj ki. Miért neveztek téged malackának a srácok?
5: A Szent Habakuk miatt.
4: Így van.
5: Mert nem beszéltünk csúnyán. Azt azért tegyük hozzá, hogy nem voltunk átlagos metálbanda. Tehát a Veres Pisti jogász volt, a Zsúri Gábor orvos, Mehatronikai Mérnök, a Balázs Ádám, akinek adtunk egy Dávid nevet, a Fodor Bence is, ugye, informatikus.
4: Grafika, igen.
5: Illetve ugye később, amikor jött a Cseh Isti, egy komoly zenész, illetve zenetanár is, majd őről mindjárt mesélek, mert most jelenleg vagyunk zenész viszonyban, és azért azt tegyük hozzá, hogy tehát nem voltak ilyen olyan menő zenekari tivornyázásaink, amikről egyébként tudtunk és láttuk, hogy hogyan működik a backstage-ben.
4: Igen.
5: Szóval volt egy kontra, meg arról nem is beszélve, hogy a folletek ez nagyon komolyan fel volt építve, ugye alapítvány volt mögötte, és a Veres Pistinek az édesapja, meg az édesanyja volt ez, aki nagyon-nagyon sok munkát beletett, és szerintem fantasztikusan volt ez menedzselve. Volt külön turnébuszunk, szóval össze voltunk szedve, és így matematikai szempontból is szerintem nagyon oda volt téve. És azért volt a nevem Malacka, mert nem beszéltünk csúnyán, és amikor már nagyon nem bírtuk a feszültséget, akkor csak annyit mondtam, Szent Habakuk.
4: Igen.
5: És ezért voltam Malacka.
4: Atyavilág, véget ért ez a történet, és tehát miért volt, tehát hogy persze, hogyha el lehet mondani, mi lett vége a folletekkel való kapcsolatodnak?
5: Az egy nagyon
4: illetve
5: szomorú.
4: Magának a zenekarnak
5: igen,
4: is.
5: Igen, az egy nagyon szomorú történet volt, ott voltak olyan dolgok is, ami szerintem nem volt fair.
4: Mert ugye velem, mint stábtaggal ez nem volt közölve, csak annyi, hogy nem lesz több koncert, igen, és kész ennyi.
5: Igen, pontosan nem is tudom, hogy mi történt. Uh-huh. A gitáros nagyon szeretett volna tovább lépni egy másik irányban, én ugye akkor az ő párja voltam, nyilván erre is integrálódtam, de nem szerettem volna kilépni a folletekből, tehát ezt leszeretném szögezni így 20 év távlatából.
4: Igen, tisztelt bíróság azért.
5: Igen. hogy az nekem óriási érvágás volt, meg ami azután is jött, ugye, de egy másik út van, fiatalok voltunk, azt gondolom, és meggondolatlanok abból a szempontból, hogy egy ilyen értékes dolgot hagytunk elengedni. Akkor a Gáborral megcsináltuk az Unseen Dreams zenekart, és három számot lehoztunk, ami elég komoly lett. Egész magas dolgokat hoztunk levele, de végül nem álltunk bele abba sem. Nem úgy alakult. Mindenki a saját szakmája felé kezdett el tendálni. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Azt azért ezt hozzá kell tenni, hogy azért, amikor te megérkeztél az együttesbe, ott azért olyan stílus mozgások voltak, tehát ott olyan crossoverek voltak, hogy az valami elképesztő, tehát ugye a metal műfajon belül, tehát adott volt egy metal dal, és ugye abban ilyen bossanova részeket is raktatok,
2: igen,
1: akkor jazzes történeteket, igen, is, akkor emlékszem konkrétan, hogy összehoztuk a teljes Erkel kórust,
2: igen,
1: és ott a művelődési házban fölvettünk egy egész szólamot velük, és
2: Márki
1: ott azért, azt neve, így van, azt nevettük, mert egy olyan teremben vettük fel azt az Erkel kórusos dolgot, ami alapból visszhangzott, és ugye a Siminek, aki kikeverte azt a dalt, már nem volt dolga vele, csak ugye hangerőre hozta meg, beekúzta, mert ugye volt rajta visszhang, és az tök jó ilyen templomi kórus-szerű dolog volt, tehát abban volt potenciál szerintem abban ebben,
2: hát
1: a
2: volt is a Metal Hammerbe is, elég komolyan lehoztak minket, meg ahogy mondtam, voltunk nemzetközi fesztiválokon is, meg a hazai fesztiválokon is jó részt ott voltunk, tehát hogy nem volt olyan egy nyáron, ahol ne lettünk volna ott, és ne zenéltünk volna.
1: Nos, akkor véget ért ez a zenélős dolog, ugye az Unseen Dreams, a Folletek, utána mi történt veled? Kiköltöztél?
2: Igen, jött az élet.
1: Jött az élet, igen.
2: Igen. Megházasodtam, lett egy gyermekem, és így a zene a gospel irányába kezdett elmenni.
1: Wow.
2: Igen.
1: Erős váltás.
2: Hát nem, azért nem. Tehát, hogy ugye végig kísérte az életemet az Isten képűség. Én nem tagadom, hogy én hiszek a názareti Jézus Krisztusban, szerintem ez mindenkinek a magánügye, de ugye ez az irány, ez a gospel, illetve a barokk zene, a reneszánsz, egyházi dalok, ezek azért ott voltak, és hát arról nem is beszéljem el, hogyha valaki magánének tanszakon tanul, akkor ezeket a stílus irányzatokat azért tanulja. És szerintem a művészetben, főleg az éneklésben olyan nem létezik, azt gondolom, hogy ne higgyen valaki valamiben, valaki vagy Buddhában, vagy Jézusban, vagy az anyagban, vagy valamilyen istenképűségben fog hinni, és nem állt messze a gospel, és akkor egy gyülekezetbe jártam, és akkor ott szolgáltam, tehát nem olyan hosszú időn keresztül, és akkor utána jött egy fordulat, ahogy mondtam, egy trauma érte a családunkat, és most kezdtem el észhez térni tavaly kb. Május környékén, és elkezdtem újra a zene felé orientálódni, és azt mondtam, hogy jó, akkor elérkezett az idő, be kell érjen ez a talentum, be kell ezt fektetni, és akkor felvételt nyertem a Magyar Hajnal énekstúdióba, és konkrétan ugye a Magyar Hajnalhoz, ahogy mondtam, és elkezdődött egy zenélés, illetve kiderült, hogy az egyik kutatótársam, mert van egy saját vállalkozásom, amivel űr biotechnológiai dolgokkal foglalkozunk, a nemzetközi űrállomásra fejlesztünk egy eszközt, amit klinikumban is majd fogunk használni, és a dr. Nepusz Tamás gitáros volt, de az ő életében is, ugye közbeszólt az élet, ahogy ő mondta, és abban maradt a gitározás, és ő is újra kezdett zenélni, és kiderült, hogy nagyon jó együtt tudunk működni, és elkezdtünk egy albumon dolgozni, és ennek az albumnak az első dalának az énekét ezt pénteken fogjuk rögzíteni, és ki is adjuk. Egy ilyen kis demó lesz.
1: Stílusilag? Milyen vonal?
2: Hú, ez jó, érdekes.
1: Na ugye.
2: Tehát, lesz metal dal, lesz. Ez, amivel most kijövünk, az egy picit ilyen populárisabb, rock, alternatív, indie, tehát van benne minden, de nagyon jó vibe-ja van neki, nagyon jó az a flow, és ugye ő is visszatért a zenéléshez, bár hosszú időt hagyott ki ő is, de rendkívül tehetséges, tehát hogy nagyon, nagyon összetudtunk dolgozni, és akkor így próbálgatunk, és megkerestem mivel ketten vagyunk a Monád zenekarnak, ez lett a neve, és ketten vagyunk a zenekarban. Ma már szerintem nem probléma az, hogyha ketten-hárman zenélnek együtt, mert igazából
1: meg lehet oldani.
2: Abszolút meg lehet oldani. Igen. És megkerestem a Jankai Valentint, aki most már a Leander zenekarnak az oszlopos tagja, és a Valentin elvállalta, hogy akkor feldobolja a dalt, vagy a dalokat.
1: De úgy, hogy mint a formáció tagjaként, de, vagy mint session zenész?
2: Hát,
1: vagy ilyen stúdiózenész?
2: Hát én nem mondanám a Valentinra azt, hogy session zenész.
1: Tehát, jó, világos, világos, csak ugye ebben a formációban.
2: Maga a kategóriában, a maga nemében ő egyedülálló és rendkívül kiemelkedő. Szerintem a világ egyik legjobb dobosai közé sorolható a Jankai Valentin, nagyon-nagyon-nagyon tehetséges ember. Nem, hát mint vendégzenész kértem őt föl, és el is vállalta, illetve a Cseh Istit.
1: Na igen, tehát rá akartam még kitérni.
2: Igen, egy szóló erejéig, és akkor így összeállt egy dal, és ezt jövő héten fog. Igazából azt hiszem, hogy jövő héten véglegesít. Start Rádió.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szeres. És még több.
4: Start Rádió.
5: Start Rádió.
6: Ugye a Cseh Isti az volt egy kis ideig a Folleteknek a tagja is, mint ritmusgitáros. Éveket hagytatok ki a kommunikációban, vagy ti azért tartottátok a kapcsolatot?
7: Hát a Facebookon úgy láttuk egymást, láttam, hogy lett családja, ugye megjegyeztem, hogy milyen szépek a gyermekek, kis cukikák, és hát csak így, ilyen szinten. De mondom, ez szinte berobbant. Tehát onnantól kezdve, hogy felvételt nyertem a Hajnalnál, ez így jött tavaly augusztus, nem, tavaly július végén a Tamás elküldte az Ethereal Veil című számot, és mondtam, hogy hát ezzel akkor itt kell kezdeni, megírta a dalt, mondom, nagyon-nagyon tehetséges, és elkezdtük a stúdió munkát otthon, és akkor eljött hozzám, és ott stúdióztunk, mert hogy azért már így anyagilag megengedhettem magamnak, hogy egy kis otthoni stúdiót felépítsek, és elkezdődött ez, de aztán mégiscsak hagytuk így érlelni magát a dalt, és a Kékői Zalánhoz jár gitározni.
6: Ja, igen. Okay. Nincs több kérdés.
7: Igen, és akkor februárban volt nekik egy ilyen évzáró koncertjük, amin részt vettem, és akkor ott szembesültem azzal igazából, hogy ugye azt a tanácsot kaptam a nagyoktól, amikor megmutattam a dalt, hogy mutassak ösvényt, utat, és hagyjam bontakozzon ki ez a tehetség.
6: Mire értették ezt?
7: Hát arra, hogy mennyire összetetten gondol a Tamás, és hogy milyen tehetséges, és hogy jó az, hogyha visszatérő a zenébe. És ezt így is hagytam, így hagytam, hogy bontakozzon ki, és ugye az ének részében meg hát így a töltelék ilyen hangzásokat, meg ilyeneket mutattam én meg, hogy szerintem mi lehet az út, de hát mondom, szerintem nagyon jól lehozta, és akkor most februárban meg volt nekik ez a koncert, és ahogy mondtam, akkor szembesültem vele, hogy jól van, akkor van még bennem valami. Meg
6: van nem, még remény.
7: Van még remény, hogy itt a B oldal elkezdésével nem állt meg az élet.
6: Nem, hát általában ugye ez egy kis zárójeles gondolat, ugye a 90-es években, amikor az ilyen gumitechno együtt kihoztak Bakeliten ilyen szingleket, ugye, és az A oldalon mindig ment a rádiós verzió, a B oldalon mindig baromi jó remixek voltak, tehát azért igen. Mondom, hogy a B oldal az sok esetben jó tud lenni.
7: Igen, hát már le vagyok higgadva, tehát már nincs őrjöngés a színpadon, és akkor így elkezdődött a stúdió munka, a Subscribe gitárosának a stúdiójába integrálódtunk az Atishoz, Török Bálinton, és nála csináljuk meg a dalokat, és az első dal, amit említettem, az Ethereal Veil, az most fog majd megjelenni. A Jankai Valentinnek a 20 évvel ezelőtti mondatával élnék, hogy a jó mindig megtalálja az útját. És ez való igaz, ezt elraktam magamnak, ezt a bölcseletet, bár közöttünk van korkülönbség, de szerintem már elég fiatalon nagyon jól látta Valentina az élet nagy dolgait, és ezt így zsebembe elrakva a zenéhez hozzá kapcsoltam, és ezt most elő is tudom venni, mert azt gondolom, tehát én már nem akarok világsztár lenni, én nem akarom megváltani a zenei világot, de a jó megtalálja az útját, és ami még bennem van, vagy ami a zenésztársaimban még bennem van, azt szerintem ki kell hozni, ezt be kell fektetni, ezt a talentumot is ebből mi vissza tudunk kapni.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Műsoron kívül váltottunk egy pár szót, és feljött a téma, hogy megéri-e új dalt írni. Akkor felteszem így az interjú alatt is ezt a kérdést. Szerinted megéri új dalt írni? Ugye tudjuk, hogy manapság nagyon-nagyon sok helyen a retro az nagyon-nagyon hódít még mindig, és már-már kínosan hódít. Sokszor felmerülhet az emberekben az, hogy nem igaz, hogy nincsen az újdonságra igény. Tehát, hogy már megint egy feldolgozás, megint a régi dalt játsszák le a rádiók. Tehát véleményed szerint van igény az új dalra és az új igényes dalokra? Van befogadó képessége az embereknek?
3: Határozottan. Az E-generációt tanítom, és én azt veszem észre, hogy csodálatos generációról van szó, akik rendkívül nyitottak, nagyon befogadóak. Ugye annak idején úgy volt, hogy én voltam a rocker, a metálos, akkor én az alfába jártam, akkor én sötét cuccokba voltam, vörös vagy fekete hajam volt, fekete körömmel, fekete szemmel.
2: És ez, akkor egyértelmű,
3: igen. Egyértelmű volt, hogy mi metált hallgatunk, igen. Pont. Voltak a rapperek a nagy gatyában járó deszkás, igen, cuccokban, de már akkor is ugye érezhető volt, hogy amikor megjelent a Limp Bizkit, amikor volt metal és rap hozzá, hogy itt majd későbbiek folyamán lesznek majd ilyen stílusváltások. Manapság mindenevők. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most én csak a metalt fogom hallgatni, hanem meghallgatja ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején mi a Folletek zenekar, és azért mondtam, hogy különlegesek voltunk ebből a szempontból, hogy azért más zenéket is hallgattunk, meg nem kifejezetten csak metálosok voltunk, hanem ugye más stílusban is mozogtunk, és szerintem ennek az aranykorát kezdtük el élni. Hát a retróra visszatérve, igen, a B oldalon nagyon megy még, nyilván a fiatalok is kedvelik ezeket, de ők már más szemszögből vizsgálják ezeket, úgyhogy szerintem határozottan megéri kihozni még magunkból a maximumot, nem életközépi válság címszó alatt, hanem ami még benned van, azt oda lehet adni. Mert ez lehet példa egyébként, példaértékű nekik, hogy nem áll meg az élet, hanem megy, és ki tud igazából nyertese lenni a változó világnak, akik képes alkalmazkodni a változáshoz, hiszen ez az egyetlen állandó, és azt gondolom, hogy hát akinek tetszik, az meghallgatja, akinek meg nem. Tehát lehetőségünk van már arra, hogy nem kell végighallgatni egy rettenet albumot, hanem
2: persze, dalonként.
3: Persze.
2: Igen. Persze, mert azért is említettem meg ezt, mert ugye folyton játszik ez a kettősség így az emberekben, hogyha mindig ugyanazt nyomja valaki, akkor jönnek a hangok, hogy hát már megint ugyanaz, ha meg vált, akkor jaj, minek kell váltani, miért nem csinálja azt, amit eddig?
3: Soha nem lesz.
2: Szerinted mi a megfelelő út? Ez egy jó dolog.
3: Tankcsapda idézettel élnénk, de azt hiszem, hogy ki kellene sípolni, úgyhogy inkább nem mondok.
2: Cenzúrázz le, kérlek.
3: Igen. A tankcsapda azt mondta, hogy az se lenne nektek elég, hogyha balra mennék, vagy jobbra mennék, így szépen fogalmazva, de mondom még egyszer, a jó megtalálja az útját. Tehát igazából nem gondolnám azt, hogy itt fel kell adni, hanem ami van, ahhoz tudunk igazodni, akkor az működik.
1: Start Rádió.

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Volt már veled egyébként olyan, hogy írtál egy dalt, és akkor ugye tudjuk, hogy milyen az, amikor valaki ír egy dalt, ugye abban a pillanatban rózsaszín ködben vagy, és fú, hát ez biztos, hogy be fog jönni, és nem találja meg a közönségét, és benned egy világ omlik össze. Ezt hát hogy persze, kezeled?
3: Persze, volt. Az Alice in Dreams-nek volt a Titan Treader dal, az nekem abszolút nem tetszett, maradjunk ennyibe, és kiderült, hogy azt tetszett a legjobban.
2: Hogy az jó, igen.
3: Igen. És amire én meg azt gondoltam, hogy a Blurry Crossroads fog menni, igaz, ment, de jobban kedvelték a The Dawn Treader-t. És nem értettem, hogy ez hogy, és akkor tanultam meg igazán azt, hogy az, ami bennem van, az én valóságom, már nem biztos, hogy az a valóság, ami a többi embernek a valósága. Persze természetesen vannak ilyen közép utak, ilyen arany közép utak, amikor tudjuk, hogy ha ezt hozzáteszük, akkor ez biztos kelendő lesz, tehát vannak már ilyen nyalánkságok, falánkságok, de így azt gondolom, hogy aki, ami másnak tetszik, az lehet, hogy mondjuk nekem nem. Ami meg nekem tetszik, az meg másnak nem fog.
2: Említettük a fiatalabb generációt, mit üzennél nekik, akik most kezdenének el zenélni, énekelni, akár hangszeresen, akár máshogy, mit üzensz nekik, hogy mire figyeljenek,
3: nem
2: mit
3: tudom,
2: vigyenek
3: méltó,
2: haza, mit vegyenek
3: magukkal.
2: Nem tudom,
3: magukkal. Hogy méltó vagyok-e én arra, hogy üzenhessek a fiatal generációnak.
2: Akkor mire figyeljenek, vagy adj egy tanácsot nekik.
3: A szívükre. Uh-huh. A szívükre. Éljék meg a pillanatot, és adják oda azt, ami bennük van. És ne féljenek, kell hozzá profizmus, ez tény és való, tehát profizmus nélkül nem fog működni a történet, de ami bennük van, tehát ők máshogy énekelnek. Figyelj, most hallottam voltam a Pókai Egon Művészeti Iskolának a évzáró koncertjén, figyelj, úgy zenélnek ezek a fiatalok, lezenélnek minket a csodába, tehát hogy olyan szívvel élekel, és nem volt baj, ha esetleg félre volt fogva egy hang. És olyan világklasszis tehetségek vannak, úgy énekel, hogy a mikrofon érted, lángol a torka előtt, szóval éljenek, és adják ki azt, ami benne van a szívükben.
1: Start Rádió.

0: és még több.
1: Vannak-e példaképeid? Akár privát szférában, akár zenészek közt?
2: Igen, például a Magyar Hajnal. Ugye ő hozzá 15 éve próbáltam felvételizni.
1: Hát jobb később, mint soha.
2: Igen, és ez most jutottunk el idáig. Van például a Jennifer Hudson, Christina Aguilera, őket nagyon szeretem, Whitney Houston, de azt azért hozzátenném, hogy most, amikor már a Hajnalhoz járok, akkor így rájövök, hogy hoppá, ez csak technika.
1: Persze.
2: Tehát emögött azért ott volt egy kőkemény menedzsment, egy olyan élet, amivel lehetett menni, és oda lehetett tenni, és hírérték volt. Tehát azért a Hajna Cetrix-től tanult, aki ugye oktatta őket, vagy például Beyoncé-t, szóval őket nagyon szeretem. A komoly zenében például a Maria Callas egy nagy példakép volt, vagy most is az, de a maiak közül is vannak olyanok. Hát a Radics Gigi elképesztően énekel, a Király Linda is elképesztően.
1: Igen, technikások nagyon.
2: Igen, ők is nagyon. A Veres Mónika is nagyon ügyes. A Rónai Orsi is nagyon ügyes. Szóval vannak itthon is olyan tehetségek, de mondom, a mai fiatalok, a Nagy Doriel, ő a Pókai Egon Művészeti Iskolának az egyik növendéke, hát figyelj, elképesztő hangja van. Olyan stílusváltásai vannak, mint a Fólötökben, amikor mi csináltuk a Bossa Novákat, úgy kivágta az Ékirálynő F-jét, mint a szél, és még operát is énekelt, vagy opera ének stílust, szóval fantasztikus tehetségek vannak. Minden evő vagyok, úgyhogy ugye mindig is meghallgattam ezeket az újdonságokat is, és hát a maiak közül is nagyon sok a tehetséges.
1: Beszéltünk nagyon-nagyon sok mindenről, ami ugye a múltban történt, na de hát beszéljünk a jövőről, mik a terveid. Akár a privát szférában, akár a zenei életben. Ugye említetted, hogy lesz majd egy dalfelvétel.
2: Nem csak egy, hanem egy albumot veszünk fel. A zenét visszahozom az életembe tudományszintre, és most már ahogy említettem, van egy vállalatom, és kibővítettem a tevékenységi kört, és a zenével is fogok foglalkozni, és azt hiszem, hogy talán majd rehabilitáció szinten is, az biztos, hogy nem fogom többé abba hagyni a zenélést. Már csak azért sem, mert van egy nagyon tehetséges kislányom, elképesztő hallása van, és tökéletesen, kristálytisztán visszaadja azokat a hangokat, amiket éneklünk, és néha eljön a Hajnalhoz énekórára, vagy voltunk a Ceglédi Katinál a tavaly, és akkor is eljött, és ő hát mint egy kis...
1: De ilyen abszolút hallása van?
2: Igen, abszolút hallása van.
1: Hát akkor örökölte.
2: Igen. Hát nyilván, meg ugye az a környezet, ugye, hogy hallgatunk mindenféle zenét, hogy a kereskedelmi rádiókat is kell hallgassunk, mert az óvodába az óvis társai kívülről fújják a nem tudom milyen dalokat, úgyhogy ismeretes számomra a Pamkutya, tehát hogy ezeket a dalokat, pedig hát csak ugye 4 éves elmúlt a gyermek, de azért nagyon képben vannak.
1: Hát gyorsan fejlődik.
2: Igen.
1: Gyorsan nyit a világ felé.
2: Igen. Hát meg a Jégvarázs összes betét dalát kívülről
1: kellett. Ismerős még 10 évvel ezelőttről, igen.
2: Igen, hát ez nem változott 10 éve óta sem, úgyhogy az összeset kell énekelni, és akkor hol Anna vagyok, hol Elza, és akkor énekeljük
1: ismerős,
2: a dalokat.
1: Igen. Na, Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt, és sok sikert kívánok a továbbiakban.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok! Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok minden.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

szívem el is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: nyuszikának, semmi jobb dolga nem akadt. Elindult a nagyvilágba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki:
1: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

0: szobán ücsörgött a bölcsbagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly, igazi bölcsbagó. A bácsi mitől ilyen nagyfejű?
2: Magolj, fiam, magolj, mi kövér, kondrot nem ezt tudod, adjam, nagyjal, bármit megvert.

0: Nem megszűztem az úrott az urácsi.
1: Fájjatok magatokba, mert mérges lesz a bácsi. 6 napig teremgettem, de remélni sem mertem, hogy ilyen szép nagy dönő az én kis állat.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 12-e vasárnap déli 12 óra van. Nyári gyakorlaton tanulják a tanyasi munka világát a Szilvi Szilva tábor diákjai. Előre tervezett áramszünet lesz Békés Csaba több utcájában július közepén. Korábban indulhat a Csaba Gyöngyes Szüretek közösségi programmal készül a város. Összefogással indul a Magyarok Kenyere program Békésben. Már is mondom a részleteket. A Szilvi Szilva tábor különleges nyári gyakorlatot kínál azoknak a diákoknak, akik a kistermelői gazdaság mindennapjaira kíváncsiak. A csabai piacon Náfrádi Szilvia, a márka tulajdonosa mesélt arról, hogyan sajátítják el a fiatalok a tanyasi munka alapjait, és milyen útravalót kapnak az itt eltöltött hetek során. Idén 9 diák vesz részt a programban, ahol a gazdaság teljes működésébe betekintést nyerhetnek. A